0: technikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kőbányai Szent László templomot a Kőbányán élő Lechner Ödön, a magyar szecessziós építészet nagymestere tervezte. Az 1894-99 között épült templom különlegessége, hogy több építészeti stílust, valamint a perzsa és magyar népi stílusokat is ötvözi, igazi szín, minta és stílus kavalkádot teremtve. Az épületen a kor legjobb mesteremberei és tervezői munkálkodtak. Az építőanyag nagy részét a kőbánya nevét is megalapozó helyi kőbánya, illetve a tégla gyáratta. Igazi különlegesség, hogy a templomot kívül belül a pécsi zsolnai gyár termékei díszítik. A mázas téglák, tetőcserepek, a díszek, szobrok, a templomot őrző öt angyal és a színes mázas óralap is a porcelán manufaktúra hírnevét örökbítik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné és Sát Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A New York kávéházat kategóriájában 2013-ban a világ legszebbjének választották meg. A magyar irodalmi élet kiemelkedő helyszínéhez köthető városi legenda szerint az 1894-es megnyitásakor az ifjú Molnár Ferenc barátaival a kávéház kulcsát a Dunába dobta, hogy soha ne zárhassák be. 2014-ben a kávéház megnyitásának 120. évfordulóján a legenda valósággá lett, mert a New York kapukulcsát ünnepélyesen tényleg a Dunába hajították. Hogy a legendát életben tartsa, Kolodkó Mihály egy békaember mini szobrát egy amerikai tűzcsapot formázó kőposztamensre ültette. Mellette a legendás kulcs látható. A kulcsos búvár távol ücsörög a bejárattól, jelezve, hogy Kolodkó sem szándékozik lakatot tenni a New York kávéház ajtajára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tavlókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáné és Sáth Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legelső buli negyede a Király utca és környéke, a leghíresebb mulató pedig a Kék macska volt, amely a Király és Holló utcák kereszteződésében található bérházban nyitotta meg kapuit 1855-ben. 1864-ben már országos hírűnek számított. Itt mulatták az időt a Károlyi, Eszterházi, Festetics és Széchenyi grófok mellett a nemzetközi politikai elit jeles személyiségei is. A Kék macska mellett az utcában megnyílt a Fekete, a Tarka és a Vörös macska is. A Fekete macska a mai K11 művelődési ház helyén a Király utca 11-ben volt, a Vörös macska pedig a Király utca 47-ben működött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári idővel indul a szeptember. 1.200.000 diáknak csengetnek be. Tablókiállítás nyílt Budapesten a Mohácsi Történelmi Emlékhelyről. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéa vagyok. Kezdődik az új tanév, a köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csak nem 1.200.000 diák, köztük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. A kormány iskola kezdési támogatással segítette a nélkülöző családokat, ami 400.000 gyereket érint. Az országos tanévnyitó ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány az egészségügy mellett az oktatásügyet helyezi a középpontba, mert a 21. században kizárólag egy tudásalapú ország lehet sikeres. Ismét a tanítási időszak alatt és sűrű menetrend szerint közlekednek a fővárosi járatok, közölte a BKK. A növekvő utasforgalomhoz igazodva több járatot gyakrabban indítanak, illetve nagyobb kapacitással üzemeltetnek. A társaság a módosításokkal a munkába és iskolába járók, valamint a turisták és a szabadidős programokra indulók színvonalasabb kiszolgálását biztosítja. Benyújtotta a parlamentnek az idei költségvetés módosítását a kormány. Az új dokumentumban a hiány cél az eredetileg még az előző kormány által tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előző kabinet által előrejelzett 4,1%-kal. A módosítás célja, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és a közpénzügyi gazdálkodás hitelességét erősítse. Rózsáni és Sárt Mónika adószakértő lesz, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke, a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választották ki. Hangsúlyozták, hogy az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét és a közbizalmat, miközben egy hatékonyabb, ügyfélbarátabb és korszerűbb adóhatóságot kell létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. Több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató tablókiállítás nyílt a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt a csata 500. évfordulója alkalmából. A tárlat bemutatja az 1976-ban megnyílt emlékhelyet, amelyet az MMA néhai akadémikusai terveztek, és az érdeklődők elé tárja az 50 évvel később megvalósult rekonstrukciót és továbbépítést. Reggel a keleti ország részben még lehetnek felhős tájak, a határszélen esőzápor is előfordulhat, majd ott is megszűnik a csapadék. Napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő eső nélkül. A szél időnként megerősödik. A hajnali 14-21 fok után 27-32 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc. Egy elfeledett életmű újra felfedezése volt a feladata a kurátoroknak, amikor Kósa Molnár Mária kiállítását rendezték a Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. A művésznő munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel a közösségről, spiritualitásról és az emberi kapcsolatok természetéről. A kiállítás talán furcsa címe Tömegek ritmusa. Életmű, érdekességek, üzenetek az utókornak, mindezt itt a Reggeli Expressben Molnárné Acél Eszter művészettörténésztől, a kiállítás társkurátorától.
2: Grafikus és szobrász művész volt, és amúgy úgymond az irodalom terén is kiválóan teljesített, hiszen Kósa György feleséges librettót is írt Kósa György zeneművéhez. Alapvetően a szobrászatából indultunk ki a címadáskor, és ugye egy szobormű esetén a tömeg az nagyon fontos, és az, ahol ő maga fogalmazott így, hogy őt a szobrászatban a tömeg mozgása, illetve a tömegek ábrázolása érdekli. És ha valaki eljön a kiállításra, akkor látni fogja ez pontosan, hogyan is jelenik meg a kiállításban. Tehát magának a tömeg alatt itt most a nehézkedést kell érteni elsősorban. Van egy tömeg című szobra is, amin ez gyönyörűen látható, illetve a legnagyobb szobor, ami megmaradt, illetve eddig előkerült, az a hegyi beszéd, ahol Jézus tanítványokkal körbevéve jelenik meg, és az is egy olyan kompozíció, ami a tömegeket nagyon szépen érzékelteti, és a mozgást is gyönyörűen megformálja a szobor alakjában. Ugye ez egy relatív rövid életmű, hiszen 1899-ben született, és 1945-ben tragikus módon eltűnt, tehát egészen pontosan a halálát nem tudjuk, elviszik a nyilasok. Többször állított ki csoportos kiállításokon, tehát a nyilvánosság előtt rendszeresen megjelent kiállított, sikeresen vásároltak is tőle. Különböző sajtóorgánumokban humoros, állatos meséi, állattörténetei is megjelentek. Tehát őt a nyilvánosság ismerte, de a tragikus halála és feltetőleg egy kicsit női mi volta is elrejtette az életművet olyan szempontból, hogy a család csodával határos módon őrizett meg több szobrot, majd a 80-as években, ugyanis Kósa György a férj, elég sokáig élt. A Kósa György halála körül a harmadik feleség, Kepes Anna a Kiscelli Múzeum fővárosi képtárnak adományozott egy jelentős szobor és grafikai műállományt. És gyakorlatilag így kerül egyáltalán a művészettörténészek látóterébe ez az életmű újra, de igazából a 2000-es évek 20 környékén a fővárosi képtár akkori vezetője, Róka Enikő a gyűjtemény bemutatásáról való gondolkodás során és a gyűjtemény újra átnézése során elkezdték vizsgálni egyetlen a női alkotók jelenlétét, és akkor én voltam olyan szerencsés, hogy egy sorozatot rendezhettünk ki a Raktár címmel, ami kifejezetten nőkkel foglalkozott, és akkor döbbentünk rá, hogy ennek amellett, hogy ez a művész nagyon jelentős a két világháború közötti magyar művészetet tekintve, hiszen a szimbolizmus és az expresszionizmus

0: aspektus is benne van a művészetében. Kevés ilyen példa van a hazai művészek körében, nőként pláne. Ugye a kutatást az ugye Kopocsi Anna kezdte el a korszak meg a nők kapcsán, és akkor így csatlakoztunk ehhez részben. És hát a kurátortársam Bádi Lívia neve mindenképp hangozzon el. Igazából, ami nagyon izgalmas volt a mi számunkra, és remélem, hogy a közönség számára is az lesz, hogy a közelmúltban különböző egy a bemutató kapcsán, meg néha véletlen is közrejátszott, kapcsolatba kerültünk a leszármazottakkal, és további anyagok kerültek a látóterünkbe, például a mesekönyvek, tehát azok a könyvek, amiket ő maga fűzött össze azokból az állatos történetekből, amik a sajtóban is megjelentek. További szobrok és grafikai anyagok, amik megerősítették azt a nézetünket, hogy ez az alkotó abszolút kutatásra érdemes, és egyszerűen visszaérandó a 20. századi magyar művészet történetébe. Három fő témája van az alkotónak, ha lehet így fogalmazni, bár így az ember mindig mindent leegyszerűsít egy kicsit. Egyrészt az emberi kapcsolatok, a érzelmek, egy spirituális, egy vallásos témájú, bibliai témák, tehát ezek azok, amik alapvetően meghatározzák az ő alkotásait. Tehát az anyaság többször megjelenik, a szerelem, de ha gyerekkor van egy napló, ami egy grafikai sorozat, ami azt gondolom, hogy a saját életéből, illetve a lányon egy szem lányuk volt, ugye Kósa György és Molnár Mária, ugye, aki felveszi Kósa György nevét, az 1920-as évek elején házasodnak össze, és 23-ban meg is születik egy szem lányuk, Judit. És én azt gondolom, hogy az ő életéből vett események abszolút megjelennek a kiáltásban, ahogy az érzelmek, annyiban is, hogy az alkotások alapján nagyon úgy tűnik, hogy ez egy kifejezetten szerelmi házasság lehetett, és Kósa György és Kósa Molnár Máliának egy nagyon erős érzelmi és alkotói kapcsolata volt. Az Alsó Krisztina városban laktak. Gyakorlatilag egy darab önálló nagy kiállítása volt a Kósa Molnár Máliának, az a Mészáros utca 10-ben volt. Ez a ház a mai napig állt, itt az emeleti részen, ahonnan ki kellett költözniük. Igazán pontosan nem tudjuk, hogy miért, de valószínűleg Csillagos házba vonultak, és valahogy sikerül megoldjanak, hogy rengeteg mindent ki tudnak menteni. A háború után a család ezeket őrzi. Ez fantasztikus, hogy ilyen becsben tartják a műalkotásokat, és a 80-as években, tehát már említettem, az, hogy bekerül hozzánk, tehát valójában az életmű is egyfajta csodával határos módon marad meg. Nekem a rádióban még ez a nehéz, hogy jöjjenek, elnézik meg az alkotások. Egyrészt magukért beszélnek, másrészt, ugye említettem bibliai témájú szoborokat, de az anyasággal, a szerelemmel kapcsolatos, de a magány, a fájdalom is ugyanúgy megjelenik a szobrászatában, és ahogy a grafikai műveiben, amelyek amellett, hogy nagyon sok esetben gyönyörűek, olyan érzelmeket hordoznak, amik mindannyiunk számára ismerősek lehetnek. Ráadásul szintén a családtól kölcsön kaptunk dúcokat, grafikai dúcokat, amikkel készültek a nyomatok. Tehát van fából is, és linó dúc is van, tehát azt is megnézheti a látogató, hogy néz ki egy ilyen dúc, ami alapján egy sokszorosítai grafikai lapot nyom az alkotó, és jól láthatja, hogy ez inverz, tehát tükörképet mutat, azt is nagyon szépen megfigyelhetjük, hogy a fa dúc az egy sokkal részletgazdagabb, némelyik annyira finom kidolgozottságú, hogy a gyakorlatlan szem még akár réz alapú nyomatnak is nézheti az alkotást. Amúgy Kósa Mária Kenstok Károlytól tanult grafikai technikákat, tehát nagy mesterektől. A kiállításhoz múzeum pedagógiai programot is terveztünk. Alapvetően gimnazistáknak szól, de nagyon örömmel várunk felnőtt látogatókat is. Tehát ha valaki szívesen ismerné meg akár játékosan, vagy egy ilyen program keretével a kiállítást, akkor rendelkezésre állunk, a honlapon meg lehet találni ennek a programnak a rövid leírását. Én nagyon remélem, hogy ez a történet nem áll meg ennél a kis kiállításnál, ami két teremnyi, hanem lesz alkalmunk a jövőben mind a korszak, mind az ő művészete kapcsán egy nagyobb és akár a zenével összekapcsolt tárlatot is rendezni neki. Bízunk benne, hogy a látogatók is érzékelni fogják azt a jelentőséget, amit ezek a szobrok, grafikák mutatnak a két világháború közötti női alkotók kapcsán is.
1: Még egy hétig, szeptember 6-áig
2: élvezhetik a Tömegek ritmusa című kiállítást, mely újra felfedezteti Kósa Molnár Mária munkásságát a Kiscelli Múzeum fővárosi képtárban. Itt a Reggeli Expressben köszönjük Molnárné Acél Eszter a kiállítás társkurátorának segítségét.

Lassan ősziesen, de csak elindul a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója. Kezdjük először is egy gyönyörű hangokkal, a gyönyörű hangokhoz pedig egy gyönyörű hölgy is társul. A 7. Marton Éva nemzetközi énekversenyre hívom föl a figyelmet. Ma már az elődöntők zajlanak, aztán csütörtökön elérkezünk majd a középdöntőkhöz a Zeneakadémián, a Solti György kamarateremben. A fiataloknak szárnyakat kell adni, ezt vallja Marton Éva világhírű operaénekes, a Zeneakadémia professzor Meritája, aki hosszú évek óta elkötelezetten tanítja és támogatja a feltörekvő tehetségeket. Na, ezt a szellemiséget viszi tovább a róla elnevezett rangos nemzetközi énekverseny 7. alkalommal az egykori Alma Materben. A verseny különleges lehetőséget kínál a pályájuk elején álló fiatal művészeknek, hogy a nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri előtt megmutathassák tudásukat, és így és itt tegyék meg az első lépéseket a nemzetközi karrier felé. Az elődöntőbe jutott énekesek egy Liszt dal és két ária előadásával adnak számot művészi felkészültségükről és egyéniségükről. A tét nem kevesebb, mint a szakmai áttörés és szárnyalás kezdete, úgyhogy igyekezzenek, töltsék meg a Zeneakadémia Solti György kamaratermét ma és holnap az elődöntőkön, és csütörtöktől kezdődően pedig a középdöntőkön. Ez a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Egy picikét másabb, egy picikét nyári, egy picikét mediterrán a hangulat, temperamenti mutúsak a ritmusok és klasszikusak a dallamok, legalábbis Szentpéteri Csilla zongra virtuóz és zenekara koncertjén a Várkert Bazár szabadtéri színpadán. A szombati esten a klasszikus zene ismert mester művei egészen új köntösben szólalnak majd meg. A zongora mellett öttagú zenekar gondoskodik a lendületes megszólalásról, többek között gitár és szaxofon szólókkal, hangszerpárbajokkal, de a koncert nem csak zenei, hanem a látvány élményt is kínál. A produkciót ugyanis látványos fényhatások kísérik. A dalok között pedig Szentpéteri Csilla közvetlen humoros történetekkel is közelebb hozza a közönséghez a műveket, illetve azok világát. A nyár búcsúztató koncert így egyszerre kínál klasszikus zenét, latin temperamentumot és könnyed szabadtéri kikapcsolódást szombaton a Várkert Bazár öntőház udvarán. Minden programunkhoz jó szurkolást, illetve jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 millió 200 ezer diák, közülük mintegy 100 ezer elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szűcs Virág Natália, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetője, és Horváth Benji, a Fiatal Drámaírók Háza alapítója és vezetője. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket!
2: Köszönjük szépen, mi is üdvözlünk mindenkit, nagyon izgatottan várjuk, hogy elmondhassuk, hogy mire készülünk éppen.
3: Szép napot, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát mire készültök a dráma éjszakájára? Ebből az alkalomból rövid színművek lesznek majd láthatóak, hallhatóak a Margit negyed legfelkapottabb helyein. Ugye évről évre megrendezitek ezt az eseményt?
2: Egyébként ebben a formában pont nem, ez a második önálló kulturális fesztiválunk lesz, hasonló volumenű eseménnyel 2023-ban jelentkeztünk legutóbb, akkor elég jó eredményekkel, ez most egy kicsit más modell alapján szerveződik, paralel lesznek felolvasó estjeink 8 különböző helyszínen, van viszont egy visszatérő eseményünk, amire lehet, hogy gondoltál, egy kéthavi rendszerességű nemzetközi felolvasó est sorozat, az Okuláré projekt.
3: És igazából a kettő ott kapcsolódik össze, hogy a szövegek, amik itt hallhatóak, láthatóak lesznek, azok ebben a projektben lettek bemutatva korábban, és itteni közönség kedvenc szövegeket láthatnak most.
2: Igen,
3: is.
2: Ez egy...
3: az érdeklődők, pont.
2: Ez egy olyan tehetséggondozó projekt, ahol két havonta nyílt névtelen pályázatokra lehet hozzánk rövid színműveket írni, és ezeket nagyjából 35 hazai és külhoni partnerhelyszínen be is mutatjuk, és az ott kapott visszajelzések alapján tudnak ilyen nagyszerű utóéletek keletkezni, mint hogy vannak szövegek, amiket annyira kedvelt a közönség, hogy újra és újra a különböző helyeken be is mutatjuk.
1: Így van, erre gondoltam, hiszen ezzel rendszeresen jöttetek ezzel a hírrel. Most a dráma éjszakája hogyan épül majd fel? Milyen struktúra mentén?
2: Struktúrában Benji a legnagyobb királyunk, viszont amint említettem, 8 helyszínen fognak parallel elhangzani kortárs dráma szövegek, és az útvonalat a Margit negyeden belül a nézők állíthatják össze, hogy milyen sorrendben szeretnék a helyszíneket végiglátogatni.
1: De hogyan válogattátok ki az alkotásokat?
3: Itt a helyszínek voltak meg előbb, és alapvetően azt kerestük, hogy a szövegek hogyan tudnak kapcsolatba lépni ezekkel a helyszínekkel, melyik hol működne jól. Tehát, hogyha van egy speciális adottsága valamelyik helyszínnek, akkor ahhoz illő szöveget kerestünk. Például ott van a Gőbaba türbéje, ami meglehetősen egy különleges, alapvetően nem színházi tér, és oda mindenképp valami lírai szöveget kerestünk. Tehát, hogy a kiválasztásnak ez volt a fő szempontja, illetve az, hogy ugye ezek a szövegek aztán ismétlődnek, tehát óránként újra és újra meg lehet hallgatni, illetve lehet közbe vándorolni, és azért fontos volt, hogy ezek rövid, könnyen befogadható, könnyen előadható szövegek legyenek, és aki igazán bátor, az 8-at is végig hallgathat az este folyamán, mi azt fogjuk tenni Natival, ketten így végigmegyünk.
1: Hát ebben nem kételkedem.
3: És az is egy opció, valaki egy-egy helyszínre ül be, kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan alakul az este.
1: Tehát a tér ennyire meghatározó volt ebből a szempontból?
2: Jelen esetben igen, mert nagyon fontos volt az, hogy itt nem színházi tereket néztünk, tehát nem egy hagyományos értelembe vett színházi fesztivált szerettünk volna, hanem egy drámafesztivált, mert van egy ilyen alapelvünk, hogy a dráma az alapvetően történésekre, karakterekre, konfliktusokra épít, és ez nem csak színházi terekben élvezhető. Úgyhogy nagyon sok kávéházi helyszínünk van, és igen, annak megfelelően, hogy milyen a törzs vendégi kör, milyen az interiőr, hol található a Margit negyeden belül, ahhoz egy nagyon érdekes játék volt igazítani a szövegeket. Hál' Istennek elég sok szövegünk összegyűlt a pályázati anyagokból az elmúlt években, úgyhogy szép folyamat volt ezeket leszűrni a legmegfelelőbbekre.
1: Melyek ezek a helyszínek?
3: Gőbaba türbéje, Dante, Manyi, Dugattyús, Szerkesztőség, Helyóvó, Kollab és a Fénylő ház, Fénylő lakásszínház. Szerintem mindet elmondtam, lehet, hogy nem
2: igen,
3: teljes névvel.
2: Igen, mindet elmondtam, még ha nem is
3: a térkép jelent meg előttem. Én a térkép szerint megyek, tehát hogy éjszakról délre haladva így lehet majd végigjárni. Igen.
1: És akkor nem sokára beszélgetünk azokról a drámákról is, amelyek itt elhangoznak, illetve hogy voltaképpen hogyan választhat a közönség, mert ez még nem egészen világos. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Szűcs Virág Natáliával, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetőjével, és Horváth Benjivel, a Fiatal Drámaírók Háza alapítójával és vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szűcs Virág Natália, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetője, és Horváth Benji, a Fiatal Drámaírók Háza alapítója és vezetője. Ugye arról az éjszakáról beszélgetünk, amely szeptember 21-én lesz, a Magyar Dráma Napja alkalmából rendezitek. A dráma éjszakája, hát mondjuk ki. Na most hogyan épül fel ez a különböző felolvasás, ugye, a különböző terekben, amelyek nem feltétlenül színházi terek, sőt.
1: Az volt a célunk az eseménnyel, hogy a már meglevő partnereinket is aktivizáljuk, tehát hogy olyan csapatokat hoztunk be, olyan alkotócsapatokat, akiknek ez egy bemutatkozási lehetőség is ez az esemény, tehát minden egyes helyszínre egy külön színházi csapat van kirendelve, vagy őket bíztuk meg azzal, hogy azt a szöveget ők valósítsák meg, és akkor ez nekik egyben egy ilyen bemutatkozási felület is. Mindenki egy kicsit máshogy fog azért hozzányúlni, de alapvetően ugye ezek felolvasások, és amit kértünk tőlük, hogy használják a teret, tehát hogy a terek különlegességeiből inspirálódjanak.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy már jó ideje kell, hogy ott próbák legyenek, ugye? Tehát, hogy zajlanak már ott a
2: zajlatói folyamatok. Voltak éppen igen, felkészülés zajlik, és terepszemlézés zajlik, próbákkal nem zargatjuk a helyszíneket, mert nagyon izgalmas, és hát, mint ahogy említetted is, a legsűrűbb, legpesgőbb helyekre fogunk beköltözni, úgyhogy ott a vendégforgalmat sűrű próbálással nem zavarnánk, de a felkészülés az zajlik.
0: Meséljetek egy kicsit a darabokról, amelyek felolvasásra kerülnek.
2: Próbáltunk a teljes palettából meríteni, mert számítunk arra, hogy vannak olyan vállalkozó kedvű nézőink, akik végig fogják járni mind a 8 helyszínt sorrendben, és szeretnénk egy olyan kínálattal szolgálni, ami kellően diverz ahhoz, hogyha valaki mind a 8-et végigjárja, akkor ne visszatérő motívumokat találjon, hanem tudjon egy kóstolót kapni abból, hogy az elmúlt 5 évünkben mi milyen színművekkel foglalkoztunk.
1: Igen, és formában és témában is elég széles a paletta, tehát egészen a líraibb elvont szövegtől a komikus abszurdig minden megtalálható. Nem tudom, itt szemezgessünk-e most példákat.
0: Szerintem igen, hát van rá idő.
2: Szeretnék nagyon, mert hogy van egy ilyen elképesztő szerencse és öröm az eseményben, hogy ugye a tehetséggondozó projektünk, ahonnan ezek a szövegek származnak, az a jelen formájába is már 6. évad óta fut, és az alatt rengeteg szöveget kaptunk, és rengeteg olyan karrierút elindult, én nem tudnám be csak magunknak, de volt benne részünk, hogy vannak olyan nevek, akik azóta ismertebb, elismertebb nevekké váltak, hogy ezek a korábbi szövegeik beérkeztek hozzánk. Én Rédei Rolandot mindenképp kiemelném, ő egyébként a Szegedi Nemzeti Színháznak a színésze, és egész estés darabjai is láthatóak most már, és az egyik rövid színművét fogjuk bemutatni a Dante-ban például. Benji, kit emelnél még ki?
0: Mi a címe ennek a...
2: Ez az Amazonok című szöveg lesz.
1: Nekem egyébként, ami talán a kedvencem, ha mondhatok ilyet vezetőként, az a Farkas Szem című szöveg Nagy Tímeától. És én ezt azért emelném ki, mert ez egy nagyon szép lírai szöveg, és azt érzem, hogy amikor bemutattuk a projektben, akkor igen, meg volt a közönsége, de ez nem kifejezetten az a nagy közönség kedvenc, mert ennek inkább a szépsége az, ami gyönyörködtet, és most nagyon boldog vagyok, hogy szerintem egy tökéletes helyet találtunk neki ott a Gőbabában egy hozzáértő alkotócsapattal, egyébként ott majd a Keleti István Művészeti Iskolának a diákjai fogják azt a helyszínt csinálni. Úgyhogy talán hozzám az áll legközelebb ez a szöveg.
2: Igen, ez ugye ez egy konkrét szakrális helyszín, így túlzás nélkül Gőbaba tűrbéjének a területén előadni ezt a szöveget, és Timi meg alapból lírikus, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg ezt a lírai hangvételt is fogjuk tudni képviselni.
0: Mennyire élnek meg a szövegek így egy-egy felolvasás alkalmával? Tehát, hogy nincs játék hozzá, hanem valaki ezt felolvassa. Mennyire átérezhető a közönség számára?
2: Hát ugye az állandó programsorozatnál nagyon sokféle helyszínünk van. Van egy fővárosi zászlós hajó helyszínünk, ahol a megvalósításért is mi tudjuk vállalni a felelősséget, ez a Muszínház, úgyhogy ott színpadtechnikával és hagyományosan kellékkel, díszlettel, ám de szövegkönyvvel a kézbe zajlanak a felolvasások. Viszont voltak éppen az összes többi helyszín, jobban hajlik a kevésbé technikai igényes megoldások felé, és az szokott lenni a visszajelzés, hogy nagyszerűen működik. Tehát, hogy a néző fantáziájára nyugodtan lehet hagyatkozni, mert ő azért megy oda, hogy megmozgassuk a fantáziáját.
1: Sőt, néha egyébként jobban is veszi ki magát, hogyha a csapat nem követi le a szerzőnek az instrukcióit, hanem tényleg a fantáziára bízza, és bíznak abban, hogy a szöveg önmagában elég, és ez a dinamikát is segíti, meg azt, hogy jobban tudjunk fókuszálni a szövegre, és alapvetően ugye mi a szövegek, tehát ez a program, ez a szövegek versenye, úgy mondhatjuk, és én azt mondom, hogy mind a kettő opció működik, helyszíntől függ, és attól lesz szerintem valami élő, hogy azt használjuk, ami ott van, és nem ahogy mi kitaláljuk, hogy na az ott hogy fog működni, hanem én is úgy szeretek dolgozni, kimegyek egy helyszínre, és lehet, hogy semmi ötletem nincsen, de oda megyek, biztos, hogy találok valami olyan kelléket, helyet, nem tudom, bármit, ami így elindítja, hogy jó, hogyan.
0: De így valahogy ezáltal az alkotásban a néző is közreműködő lesz, nem? Hiszen az ő fantáziája, az ő kreativitása.
2: Egyértelműen igen, és ez egy nagyon fontos célunk is, tehát mindenféleképpen összeköttetéseket szeretnénk teremteni, és nagyon fontos a nézőt is összekötni önmagának ezzel az alkotó fantáziadús részével, illetve nyilván magával a színművel, a szerzővel, indirekt módon az alkotáson keresztül.
1: Meg azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy vannak itt kisebb helyszíneink is most a dráma éjszakáján, tehát hogy én azt feltételezem, hogy lesznek sokkal intimebb felolvasások is, most gondolok például a lakásszínházra, a fénylőházra, aki részt vesz, ott valószínűleg nagyon közel lesz a nézőkhöz az előadás, vagy a felolvasás, de szerintem ez a kávézókban is előfordulhat, és emiatt lesz egy ilyen nagyon közvetlen, bensőséges hangulata is, én erre számítok.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Szó lesz még a különböző drámákról, legalábbis arra kérlek még benneteket, hogy szedjük össze még a többit is, jó? Hogy a hallgatóink tudják, hogy miből választhatnak. Jövünk vissza Szűcs Virág Natáliával, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetőjével, és Horváth Bencsivel, a Fiatal Drámaírók Háza alapítójával és vezetőjével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma kezdődik az új tanév, adómentesek lettek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1.200.000 diák, közülük mintegy 100.000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Mától érvényes a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása, az Alkotmánybíróságon pedig komoly személyi változások jönnek. Az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárának visszaállítása miatt az elnök, Polt Péter és három alkotmánybíró is távozik a szervezettől. Magyarország a határidőig minden feltételt teljesített az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően Brüsszelből 10 milliárd euróra, vagyis nagyjából 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte mindenki munkáját. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szűcs Virág Natália, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetője, és Horváth Benji, a Fiatal Drámaírók Háza alapítója és vezetője. A szeptember 21-i dráma éjszakájáról beszélgetünk, melyet ugye ti szerveztek. Az előbb arról volt szó, hogy meséljetek egy kicsit a drámákról, amelyek hallhatóak lesznek majd ugye felolvasás formájában. Eddig, ha jól emlékszem, 2-3-at mondtunk el, de hát ennek volt egy struktúrája, ahogy ezt Benji elmondta, hogy éjszakról kezdtük, ugye?
1: Igen, tehát ugye a legészakabbi a Gülbaba, az a Farkas Szem című szöveg, aztán jön a Dante, ami az Amazonok, igen. És akkor ha ezen a vonalon haladunk tovább, akkor a következő helyszín a Manyi, ahol Horváth Ádámnak a Leselkedők című szövege lesz látható, ami igazából most nézek ki itt az ablakon, és látom a szép panel rengeteget, tulajdonképpen ez a kilátás jól összefoglalja a szöveget, ahogy a címből is lehet rá következtetni. Ez egy... talán mondhatom, egy izgalmas találkozás története két idegen találkozásáról.
2: És ha már idegenek, hogyha az ember a Manyiból szembe átsétál a Dugattyúsba, akkor pedig Cseke Tamás Kapás című szövegével találkozhat. Itt inkább az űrbéli idegenekre és egy klasszikus abszurd hagyományokat őrző szövegre kell gondolni, amit szintén izgatottan várunk.
1: És utána jön a Helyóvó. Ott is egy lírai szöveg kap majd teret, amit azért is választottunk oda, mert ugye a Helyóvó alapvetően szintén egy múzeumi tér. Ez Holczár Dávidnak a Házfalak című szövege, ami, ha jól emlékszem, 22-ben íródott, és akkor írta a szerző, amikor kitört a háború Ukrajnában, tehát hogy kb. Pont azon a héten volt a pályázati leadás, és akkor így érezhető ez a lendület a szövegben, egy nagyon szép lírai képekkel dolgozó szöveg, és Dávidról is csak annyit, hogy azóta is játszották már egész estését például a Győri Nemzeti Színházba, úgyhogy hosszú utat bejárt ő is.
0: Na ti, olyan szépen mondjátok egymás után, mintha nem tudom, próbáltátok volna.
2: Igen, akkor
0: tartsuk
2: a sor, mint hát remélem nem hibázom el, hogyha a kollab közösségi teret mondom következőnek, a térkép nekem ennyire jól stabilan mondja. Nem él a fejemben.
0: Benji.
1: Nem, de örülök, hogy ezt mondod, mert ezt én nem mondhatom, amit
2: igen,
1: most
2: ez Benji nem
1: fogsz.
2: Mondhatja, ugyanis ez Benjinek még akkoriban ról, amikor volt ideje írni szervezési munkálatai mellett, ez egy korai Horváth Benji szöveg, a felépül leomlik, és nem a véget válogattuk be, hogy protekciót nyújtsunk, hiszen nekünk így művészetileg teljesen kielégítő és hatalmas büszkeség az, hogy mások tehetségét gondozhatjuk, hanem mert egy olyan struktúrát használ a szöveg, ami a kollabnak ehhez az építő blokkokból, mozgatható elemekből álló, és egyébként, ha jól tudom, díjnyertes belső teréhez nagyon jól fog illeszkedni, sok nagyon szuggesztív, nagyon repetitív sor hangzik el benne, úgyhogy Benji, nagyon várom, hogy halljam, nem származik érdekem abból, hogy ezt kimondom.
1: Igen, egy alapvetően ilyen görög színházi hagyományokra épülő szöveg, egy nagyon aktuális témával mondjuk így, és többi legyen meglepetés. Eltávolodtam már ettől a szövegtől, tehát eltelt már egy csomó év, ez még akkor íródott, amikor igen, volt időm írni, meg más volt a kiválasztási struktúránk a projektben, most ugye nyílt pályázataink vannak, tehát ez már nem fordulhat elő, mert saját magunkat már kizártuk a pályázók köréből a szabályrendszerünket.
2: Igen, ugye nyílt névtelen pályázatokkal dolgozunk, úgyhogy most már nem meghívás alapú a projektünk előzménye, tehát a korai okulári az még egy ilyen meghívásos dologból indult, és mostanra nőttük ki magunkat odáig, hogy gyakorlatilag bárki, aki kedvet érez, tud írni, mint például Szarvas Melinda, akinek a Saját Szoba című szövegét lehet majd a szerkesztőségben hallani. A cím az nem véletlenül lehet ismerős, egy feminista hagyományokra visszautaló, nagyon elgondolkodtató, de rendkívül jó humorú szöveg, úgyhogy örülök, hogy pont a szerkesztőségnek a sokoldalú és képzőművészetnek is gyakran otthont adó terébe tudjuk bemutatni. A Hatásszünet műhely lesz egyébként a előadó társulat.
1: És a 8. szövegünk az pedig Noblett Pétertől a Látlelet. Ez tipikusan ez a családi ebéd a vasárnapi asztalnál, ami elmegy egy tányércsapkodós vitáig kb. Ebbe játszottam is, és nagyon szerettem játszani. Gyertek, nézzétek meg, ez a Fénylőház lakás színházban van.
2: Igen, erről fogunk instrukciókat biztosítani majd a Facebook eseménynél, ugyanis ez egy magáningatlan, tehát ide...
1: Nézzétek meg, ez a Fénylőház lakás színházban van.
2: Igen, erről fogunk instrukciókat biztosítani majd a Facebook eseménynél, ugyanis ez egy magáningatlan, tehát ide kapunk...

0: Ugye ez volt az alapvetés, hogy megtaláljátok azokat a drámákat, amelyek az adott térbe illenek.
1: Igen, a hely specifikusság az itt egy nagyon jó kis plusz lehetőség volt a hagyományos színházi terekhez képest.
0: Köszönöm szépen, nem sokára arról is beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet mindenhová eljutni, ha valaki ezt az ambíciót táplálja magában, és hát reméljük, hogy sokan vannak így. Folytatjuk a beszélgetést Szűcs Virág Natáliával, a Fiatal Drámai Irokháza kommunikációs vezetőjével, és Horváth Benzsivel, a Fiatal Drámai Irokháza alapítójával és vezetőjével.

0: Ez az Intermezzo a dráma éjszakájáról beszélgetünk, amelyet szeptember 21-én rendeznek majd meg a Fiatal Drámaírók Háza önkéntesei, ugye, mert hogy erről van szó, nem sokára rátérünk erre a szempontra is. Szűcs Virág Natália a vendégem, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetője, és Horváth Benji, a Fiatal Drámaírók Háza alapítója és vezetője. Szóval ti önkéntesek vagytok?
1: Igen.
2: Igen, így vezetőként is nagyon szépen hangzik egyébként, egészen kellemes visszahallani a titulusunkat, de az a helyzet, hogy ezt mi szenvedélyből kezdtük el ezt az egészet, és valahogy hivatás és baráti társaság lett belőle.
1: És önkéntesség, nem tudom, kinek mi ugrik erről be, lehet, hogy vannak, akik ezt máshova sorolják be, de ez az önkéntesség és ez a sok gyakorlati tapasztalat juttatott szerintem el minket oda, vagy hozzájárult ahhoz, hogy egyébként meg a civil munkáinkban úgy vagyunk jelen, hogy egyrészt lekerül az a nyomás itt a színházi vonalról, hogy nekünk ebből meg kell élni, és ezért felszabadultabban. Másrészt meg, hogy ezt a sok gyakorlati tudást aztán tudjuk is hasznosítani, és én azt látom, hogy aki így jön hozzánk önkénteskedni, olyan skilleket tud itt fejleszteni, hogy aztán lassan már önállóan projekteket tudunk rábízni. Most például az ősszel már szinte minden csapattagnak megvan a saját dolga, amit visz. Hagyd emeljem ki, ha már itt elkezdtem nagyon beszélni, hogy egyébként a Dráma Éjszakája az Nati projektje, és ő találta ki. Úgyhogy
2: köszönöm szépen például, minden támogatásodat hozzá.
1: De hogy mindenkiről a csapatban el tudnám ezt mondani, hogy éppen most mi bevágtak bele, és hogy tök jó ezt látni, hogy nem azt mondom, hogy vezetőként csak hátradőlök, mert nyilván van egy csomó munka, de hogy tulajdonképpen ez a cél, hogy én egy csomó dologban már nem kellek, hanem organikusan szerveződnek ezek a történések, és ez ennek köszönhető, hogy olyan önkéntesek jönnek hozzánk, akik tényleg elhivatottak, és fontos nekik ez az ügy, amit mi csinálunk.
0: És elegen vagytok, vagy kerestek még önkénteseket?
1: Mindig nyitva vannak nálunk a kapuk, ugyanis én azt vallom, hogy, vagy hát azt látom, hogy nagyon sok ötlet érkezik be hozzánk, vagy alakul ki így csapaton belül. A meglevő dolgainkat nagyon jól tudjuk működtetni, de olyan jó ötletekkel keresnek néha meg, hogy azt kell mondanom, hogy hát sajnálom, ez nagyon jó, de most nincs rá kapacitásom. Viszont ha az illető azt mondja, hogy jó, szerzek még egy-két embert, és akkor ha a jóváhagyásodat adod, akkor mit csináljuk, akkor az elindíthat új dolgokat. Tehát főleg ilyen dolgokra, meg igazából azt keressük, hogy mindenki olyan feladatot csináljon, ami neki jól esik, amiben ő úgy érzi, hogy szeretne fejlődni, és ez nem is jó a feladat szó erre, inkább nem tudom, mit használjunk.
2: Tevékenység, ötlet. De egyébként a feladat sem csúnya szó, hiába asszociálunk negatív dolgokban.
0: Lehet egyfajta kihívás is, nem?
2: Mindenféleképpen igen.
0: Na, szóval önkénteseket akár kerestek is, vagy legalábbis lehet jelentkezni hozzátok, még akkor is, ha direktben nem keresitek őket.
2: Lehet jelentkezni, és jelen pillanatban egyébként direktben is keresünk, hiszen pontosan arra számítunk, hogy a Dráma Éjszakáján sok olyan új néző megismer minket, akiket szeretnénk ellátni programokkal az egész évadban. 13-án lesz egy önkéntes találkozónk, amire még be lehet ugrani, és akkor lehet minket fizikai valónkban is hallani, ahogy ugyanezekről a dolgokról beszélgetünk.
0: De más szavakkal.
2: Igen, remélhetőleg. Nem memorizáltam mindent.
0: Jó, hát ezt feltételeztem. Viszont térjünk vissza egy kicsit a Dráma Éjszakájára, amely szeptember 21-én lesz a ti rendezésetekben, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy valaki lehetőség szerint az összes drámát meg tudja hallgatni.
1: Úgy van kitalálva, hogy ez elvileg lehetséges, hiszen olyan szövegek vannak, amik maximum 15 perc hosszúságúak, és vannak az egész helyszínek, tehát akik egészkor kezdenek, és a feles helyszínek, akik pedig félkor, és ezek ilyen dominószerűen vannak összerakva, tehát hogy amikor egy egészes helyszín végez, akkor van egy ilyen 10 perc átérni a szomszédba, ahol meg félkor pont kezdődni fog egy előadás, tehát ilyen AB-AB felosztás van, 4 szöveg egészkor, 4 szöveg félkor, és akkor ez óránként ismétlődik. Tehát hogy elvileg, ha valaki nagyon elhivatott, és elindul valamelyik végpontról, akkor végig tud úgy menni, mivel ugye ezek a helyszínek nagyon közel vannak, tehát egy kevesebb, mint 5-10 perc séta, de inkább 2-3 néha át tud érni a szomszéd helyszínbe, még meghallgatni a következőt.
0: Tehát akkor ez szempont volt nálatok is a szervezésnél?
1: Abszolút.
0: Igen, ez az időzítés.
2: Igen. Abszolút. A pontos időpontokat megosztod velünk, Benji, kérlek, mert te emlékszel is rá, hogy hánykor kezd az első helyszín, igen, és mi az utolsó, illetve utána mi vár a nézőkre.
1: 6-kor kezdődik az egész program, akkor van az első kör, és 6-kor kezd a Dante, a Dugattyús, a szerkesztőség és a kollab. És akiket nem mondtam, ők pedig a B helyszínek, akik félkor kezdenek. És ez azért is van így, hogy a Dante-ban lesz egy záróbuli 10-kor, tehát amikor már mindenki végzett, tehát ezért nem lehetett ő B helyszín, és majd oda fog mindenki megérkezni. Nem tudom, itt a lényeget sikerült átadom. Lényeg, hogy...
0: Tehát lesz egy záróbuli
1: is. Egy záróesemény, igen, 10-kor, és akkor már ott nem felolvasni fognak, hanem akkor már a bulihoz készülődnek, tehát ez volt igazából így az egyik fő szempont, és nagyon köszönjük itt is a Dante-nak a lehetőséget, hogy...
2: És az összes többi helyszínüknek, akik, igen, nyitott fülekkel és nyitott szemekkel vártak engem, amikor kopogtatás nélkül megérkeztem bejelenteni, hogy én szeretnék nálatok rendezvényt csinálni.
0: Ahogy hallgatlak benneteket, egyre inkább az az érzésem, hogy a Fiatal Drámaírók Háza az alkotókkal, akár a helyek vezetőivel, ott dolgozóival, az önkéntesekkel egyfajta közösséget alkotnak, amely véletlenül egyre nagyobbra nő majd.
2: Igen, ez pontosan így van, és jelenleg is történik. Ugye 6. éve állunk fenn ebben a formában és ezekkel a programokkal. Én nagyon nagy örömmel néztem azt, hogy ez egy nagyra nőtt hobbi projektből hogyan vált, hát gyakorlatilag egy vállalkozással, annak ellenére, hogy önkéntesek vagyunk, és nem keresünk ezen, és ez is egy ingyenes rendezvény lesz, sikerült egy önfenntartó struktúrát felépítenünk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy még a jövőben ez hogyan fog alakulni, hogyan lesz honorálva, és mi a jövője.
1: És azt hadd emeljem ki, hogy igen, egyre többen vagyunk, de hogy például nekem most a legfontosabb baráti kapcsolataim is innen vannak, vagy hogyha bármi feladatra ember kell, biztos, hogy egy-két emberen keresztül megtalálom így a közösségem belül, tehát nem tudom, legutóbb ez nyelvtanárt találtam a színészeink közül, úgyhogy minden is lehetséges. De azt szerettem volna még elmondani, hogy igen, színház, dráma, de hogy én ezen szeretek így túllépni, és azt mondani, hogy ez szól a kapcsolódásról így általánosságban, mert hogy szerintem nagyon sokan, főleg így, akik már benne járnak a felnőtt korban, érzik azt, hogy igen, van egy munka, de hogy egyébként nem működnek már ugye az emberi kapcsolódásaink, uh-huh, vagy keressük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk új közösségekbe eljutni.
2: És erre a színház egy nagyszerű eszköz, és igen, egyébként szerintem bármely korosztálynál aktuális lehet ez a modern korban annyira gyorsan és csúnyán terjedő elidegenedés, hogy egyszerűen nincs időnk, nincs kedvünk, nem merünk, nincs kivel, nem tudjuk, hogy hová lehet úgy elmenni, kapcsolódni másokhoz, hogy nincsen egy belépő szintű úgynevezett követelmény, tehát mondjuk ne írj addig, ameddig nem publikáltál itt vagy ott, vagy ne gyere ide csak, ha mit tudom én, bérletet veszel. Nálunk nincsenek ilyenek semmelyik oldalról, alkotói és nézői oldalról sem.
1: Meg azzal hadd egészítsem még gyorsan, hogy kapcsolódni önmagunkkal is. Hmm. Tehát, hogy...
0: A legfontosabb.
1: Igen, mert ezek a szövegek elindítanak valamit, elindítanak egy érzelmet, egy gondolatot, és... Ha valaki csak azzal megy haza, hogy nem tudom, elgondolkozott egy fontos kérdésen, vagy megélt valami igazán szép, mély érzelmet, már akkor boldogok vagyunk, akkor is boldogok vagyunk, és a színház erre egy tökéletes eszköz, és azt gondolom, hogy most nem akarok ilyen kliséket puffogtatni, de hogy egyre inkább szükség van az emberi dolgokra a mai világban, és hogy ezt adjuk meg, szerencsére ehhez megvan így a tudásunk és a lelkesedésünk, és tök jó, hogy hasonló, lelkes, autentikus emberek kapcsolódnak hozzánk, úgyhogy igen.
0: Hát igen, a színház által végül is azért átfedések lehetnek, tehát barátságok is kialakulhatnak, de valahol ez a színház iránti szeretet az alap, nem? Tehát, hogy bármilyen módon is vesz részt ebben az ember, közönségként, önkéntesként, alkotóként.
2: Igen, hát ugye a játékos kedv és a történetekre való kíváncsiság, aki egy színdarabot végig tud érdeklődve nézni, vagy a másik oldalon eljátsza úgy, hogy beleéli magát, az több mint valószínű egy kiváló beszélgető partner, nagyszerű barát és egy nyitott ember.
1: És hadd lépjek egyel távolabb, hogy lehet, hogy nem feltétlenül a színház így konkrétan, hanem mondjuk az alkotás, vagy a kritikus gondolkodás, a szabadság, stb. Tehát, hogy ilyen alapértékek inkább itt a közös pontok. És lehet, hogy tök más területről jön az illető, mert nagyon sok ilyen szerzőnk van például, aki egyébként úgy kifejezetten nem kapcsolódik a színházhoz.
2: Vannak informatikus íróink, igen, meg reál szakemberek, akik egyébként nagyszerű tehetséggel vannak megáldva.
1: És hogy pont emiatt egy nagyon színes közösség jön létre, ami szerintem más színházi közösségekhez képest azért is más, mert nagyon sok területről vagyunk, és nem csak színházasok. Talán nem is csak
0: nincsenek azok a korlátok, amelyek, igen, esetleg... Hát én kívánom, hogy nagyon sokan vegyenek részt a Dráma Éjszakája eseményeteken, amely szeptember 21-én lesz a Magyar Dráma Napján.
2: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és várunk mindenkit.
1: Igen, és remélem találkozunk.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok. Szűcs Virág Natália, a Fiatal Drámaírók Háza kommunikációs vezetője, és Horváth Benji, a Fiatal Drámaírók Háza alapítója és vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A köznevelési intézményekben és a szakképzésben összesen csaknem 1 200 000 diák, közülük mintegy 100 000 elsős kezdi meg tanulmányait. Hosszú idő óta idén először önálló minisztérium felügyeli a közoktatást. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha több időt, energiát és pénzt fordít az oktatásra. Mától már adómentesek a vényköteles gyógyszerek. Ez a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek mellett a patikákban elkészített termékekre is vonatkozik. Mostantól a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. A kötelezettség a kézi papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógépes programmal előállított bizonylatokra is vonatkozik. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a törvények a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. Az új dokumentumban a hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett. A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2%-kal bővülhet, szemben az előzőleg tervezett 4,1%-kal. Több mint 3 milliárd eurónyi forrás nyílt meg az energetikai és gazdaságfejlesztés területén, írta a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István emlékeztetett, hogy a forrásokat a többi közt a villamosenergia hálózat fejlesztésére, okosmérők telepítésére, vállalkozások fejlesztésére, valamint bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására használják fel. Szeptember második felében kezdődnek a jövő évi bértárgyalások a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselői között. A munkáltatók szerint a gazdaság teljesítménye miatt kérdéses, hogy tartható-e a korábban tervezett minimál béremelés. A szakszervezetek viszont a keresetek további felzárkóztatását sürgetik. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón újra minden sáv járható, és a visszaforduló buszsávot is megnyitották. Ismét lehet balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra. A Pacsirtamező utcai visszaforduló a továbbiakban nem járható. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Újpesten tart a felújítás az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától a József Attila utcát is lezárták, az István úton befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Ma reggel 8 órától a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya előtt egy sáv járható burkolatjavítás miatt, várhatóan holnap éjfélig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezeték javítása kezdődött, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel és sok-sok átérzéssel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én itt a Klasszik Nyitányban. Az átérzés meg az empátia az természetesen az iskolába igyekvők felé szól, vagy felé irányul. Nem hallatszuk, nem lehet ezt leszűrni az én mondataimból, de én is jártam iskolába, ha elkezdődik, akkor elkezdődik, inkább foglalkozunk azzal, hogy mindezt könnyedén és nyugodtan éljék túl, például a szülők, például velünk, például autóban, vagy például otthon kávézás, szellőztetés közben, mert hogy ma egy viszonylag enyhébb napunk van, ezzel köszönt be szeptember, illetve Szent Mihály hava, őszelő, földanya hava, ahogy akarjuk ezt itt mondani. Az biztos, hogy ez egy rendkívül fontos, a régi néprajzban rendkívül fontos nap volt. Persze megmaradt a jelentősége ma is, úgyhogy egyedülálló, ezt csak ide erőszakoltam, mert hogy egyed névnap is van a nem túl nagy számú Egonok ünneplése mellett, és valószínű, illetve hát majd később utána nézek, már utána is néztem, hogy egyedülálló talán egy-két, szóval olyan unikális dolgot, unikális személyt jelent ez a bizonyos egyednév. De foglalkozunk akkor az előttünk álló 3 órával. A 3 óra sok-sok témával ajándékoz meg majd minket, minden témánk utolérhető, és minden beszélgetésünk utolérhető Spotify-on. Először Leányfalura invitáljuk Önöket, szeptember 30-aig vár mindenkit a Ravasz László Emlékházban Leányfalun. Kálmán Kata sok-sok fotográfiája, amik megment tőttek, hála Istennek, Medve Mihálynak, egy gyűjtőnek, a kiállítás kurátorának köszönhetően, és Kálmán Kata fotográfiái valóban hazaköltöztek, mert hogy ő és Móricz Zsigmond úgy gondolták, hogy együtt alkotnak majd egy könyvet sok-sok képpel. A könyv nem készült el, de 1937-től 1942-ig Kálmán Kata nagyon sokat fényképezte a Móricz családot, Móriczot, a leányfalui életet, a kertet, a munkálatokat, aztán pedig felhívjuk a figyelmet, nem a tanulás, hanem a könyvtárról járás fontosságára, úgyhogy beszélgethetünk majd a Szabó Ervin, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi könyvtárának igazgatójával, Farkas Ferenccel, és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a könyv jó barát, még a tankönyv is. Aztán megpróbálok rendet tenni, vagy rendet tartani Kökényesi Ági és Vándor Éva csivitelése közepette, mert hogy a Salgótarjáni Szente Ferenc Színházzal közösen készül egy előadás a Karinti Színházban. Két néni, ha megindul, hát ha két néni beindul, de hogy is a két lány, ha beindul itt nálunk 9 óra után, Kökényesi Ági és Vándor Éva, akkor férfi legyen a talpán, aki, és ember legyen a Karinti Színházban, aki, tessék megnézni ezt is. És természetesen sok-sok muzsikával várjuk Önöket, ajándékkal. Felejtsék el, hogy iskola van, pláne az idősebbek, vagyis hogy a szerencsésebbek.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ráadásul szeptember 1-én az útra való témája rendkívül szépnek számít, őszinték leszünk, mert hogy szeptember van, és nem az újrakezdés lendületével foglalkozunk, hanem azzal a visszarendeződéssel, amikor a nyár után lassan visszatalálunk a saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz, és reméljük, hogy önmagunkhoz is. Egy kis történelem, azt nagyon jól tudjuk, mert hogy szeptember 1-e van, és szerintem sok-sok fiatalnak ma lesz történelem órája is, hogy ez a nap hát negatív hírrel bír, miszerint a második világháború kitörését is ehhez kötjük. Szeptember 1-én 1939-ben a fasiszta Németország megtámadta Lengyelországot, és így kezdődött el. Aztán majd holnap elmondom, hogy 1945-ben azon a holnapi napon, szeptember 2-án véget is ér, de lesz még történelem az útra valóban, mert hogy az a szerző, akitől idézünk, bizony, hát görög-római, így szoktuk mondani, de nem görög, Plutarkoszról van szó, a görög középplatonista krónikásról és életrajz íróról, amikor tanulunk róla, vagy amikor már idősebben előveszük a Párhuzamos Életrajzok című művét, akkor valóban egy párhuzamos összehasonlítást kapunk, 50 életrajz novellát, a görög és római történelem egy-egy kiemelkedő alakját állítja Plutarkosz párhuzamba egymással, izgalmas életrajzok, de nem anekdota gyűjtemények. A szerző a római provinciává lett Görögország, és a hódító Róma történelmének összehangolhatóságáról írt ezekben, mert ő hitt abban, hogy a görög és római történelem hősei ugyan irtózatos vétkeikkel, de óriási erényeikkel is az emberi természet határainak felismerésére tanítanak. És egyébként nem maradt meg a görög-rómaiságnál, a reneszánsz is ebből a munkából vette át az emberi nagyság példaképeit, de a francia forradalom, Shakespeare, Goethe, sőt akár még Nietzsche is visszanyúlt Plutarkosz. Az, aki nem élt rosszul, mert kimaradt a császárok vérfürdővel áztatott csatározásaiból, életvitelszerűen Kaironeiában élt, családi birtokán, főiskolát is szervezett ott, olyan magániskola félét, ennek a tudásközpontnak volt a vezetője, többtárgy oktatója, nagy pénzeket fizetve tódultak a tanulni vágyók oda, ezért jelentős jövedelemre tett szert, de azzal is, hogy könyveit nagyon sokan vásárolták, ezért is ismerjük, ezért is maradt fönt, mint meg becsült író, tehát Plutarkosz életrajz író. A párhuzamos életrajzokat vegyük le a polcról, és keressük meg benne a visszarendeződés témakörhöz hoz vágó idézetet. Azt írja, hogy amit belül elérünk, az megváltoztatja a külső valóságot. Tehát ha jól bánunk magunkkal, akkor úgy nagyjából az egész rendben lesz. Ez nagyon zanzásítva volt, de hát az útra való erről szól. Szeptember 1-én kedden a Klasszik Nyitányban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember első délelőttjén nem csak az iskola kezdődött el, de ha felnézünk az égre, akkor azt látjuk, hogy gyorsan csökken a felhőzet, és 25 fokig melegszik majd a levegő. A népi kalendárium szerint az egyednapi szép idő kellemes őszt ígér, de a történelem azért tartogatott már meglepetéseket. 1923-ban például valóságos fagyos téli hangulat uralkodott a főváros környékén. Budakeszin mindössze 9,4 fokot mértek ezen a hajnalon, ami abszolút rekord. A mai napos, szeles időnk tehát igazi ajándék a múltbéli hidegekhez képest.
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: 7 óra 27 perckor Leányfalura invitáljuk Önöket a Ravasz László emlékházba, a Hazaköltözött képek című kiállításait, Kálmán Kata fotográfiáit láthatják, amik Móricz Zsigmondnál, Móricz Zsigmondról készültek Leányfalun. A Reggeli Express vendége Medve Mihály, a magángyűjtemény tulajdonosa is, egyben a kiállítás kurátora is.
4: Kálmán Kata 1909-ben született, tehát a 20. század a gyermeke.
2: 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Weiner Leó rókatánca után kerül helyére a világ, és zökken minden vissza az őt megillető rendbe, tehát most kezdődik majd a reggeli express, és invitáljuk Önöket Leányfalura, a Ravasz László emlékházba. Még egyszer, hazaköltözött képek a kiállítás címe, a képek Kálmán Kata fotográfiái, a helyszín pedig Móricz Zsigmond leányfalui birtoka is. Akinek köszönhetjük a beszélgetést, a kiállítást, az a kurátor, a magángyűjtemény tulajdonosa, Medve Mihály.
1: Kálmán Kata 1909-ben született, tehát a 20. század gyermeke, egy felvidéki polgári család leánya, akik családostul a trianoni mizéria után költöztek a kisebb Magyarország területére, tehát ő már Budapesten végezte a gimnáziumi éveit, majd ezt követően, az érettségit követően egy magániskolába iratkozott be, ami egy nagyon érdekes szellemi központ volt, és ott elsősorban mozgás kultúrát tanult, ez volt a kifejezett cél. Magyar József felesége Jászi Alisz volt ennek a vezetője. Ebben az iskolában azonban nem csak mozgás kultúrát tanultak, hanem a művészettörténettől a társadalom működésére vonatkozó mindenféle ismereteken át sok mindent. Itt tanult ő a 20-as évek második felében, és itt ismerkedett meg a férjével, Heves Ivánnal, aki ott kultúrtörténetet és művészettörténetet, művészetfilozófiát tanított. 29-ben összeházasodtak, és tulajdonképpen azért mondom ezt el ilyen részletesen, hiszen Kálmán Kata fotográfusi pályáját is Heves Ivánnak köszönheti, ha így tetszik, mert hiszen Heves Iván művészettörténészként elsődlegesen a 10-20-as években művészettörténészként élt az életét, publikált, és egy nagyon mozgalmas avantgárd színház életben is részt vett, és pont a 20-as évek végétől, amikor a Néma film, amit ő fantasztikus művészeti kifejezőeszköznek tartott, átváltott a hangos filmre, az ebbéli csalódása nyomán fordult ő maga, Heves Iván is, a fotográfia felé. És hát aztán ebbe avatta be a feleségét is, aki ezeken az alapokon, de utána nagyon autonóm saját fotográfusi életet élt. Az ország egész területét bejárták, és fotografáltak nagyon sok felé. Kálmán Kata érzékenysége a szociálisan elesett emberek felé vonzotta, tehát a fotográfiájának egy része már a 30-as évek elejétől az ország különböző részein szegény földműveseket, cigányokat fotografált, és ezekből a 30-as években, ezekből a magyarországi utakból már egy jelentős életmű kerekedett ki. 33-ban Itáliában, 36-ban Brüsszelben alig 20 évesen már komoly nemzetközi díjakat nyert. És ezek a fotográfiák nem csak gyűltek, hanem az ő fejében, ezt majd a későbbi pályája is igazolja, nem a kiállítások felé fordult, hanem fotográfiai könyvekben gondolkodott már ekkor, és 36-ra érlelődött meg benne egy terv, hogy ezeket a fotóit, amit a 30-as évek közepéig fotózott, egy könyvben publikálja, és aztán talán Heves Ivánnal is közösen, akik egyébként akkor már évek óta nyugat okán is, betevesen nyugatban is publikált kritikákat, ismerve Móriczot, jutottak arra az elgondolásra, hogy talán Móricz írhatná meg ennek a készülő vagy tervezett fotókönyvnek az előszavát. És hát így ment el Kálmán Kata Móriczhoz azzal a kéréssel, hogy íme a fotográfiái, és megkérte Móriczot arra, hogy írja meg az előszót a könyvhez, amit Móricz kezdetben nem Kálmán Kata ismeretében, hanem nem is talán kérte Móriczot arra, hogy írja meg az előszót a könyvhez, amit Móricz kezdetben

0: sokkal szorosabb, szélesebb.
1: A munkakapcsolat persze, munkakapcsolatként is tovább fejlődött, de ebből egy sokkal mélyebb emberi, baráti kapcsolat lett igazából. Kevésbé munkakapcsolat, mert sajnos a munkakapcsolat akkor teljesedhetett volna ki, hogyha az a Móricz által tervezett könyv, amiben a kertjéről írt volna. Uh-huh. Tehát talán ez túl hosszadalmas, hogy a 30-as évek Magyarországán egy kert Magyarország gondolat, ami a népi írók Németh László körében egy kiteljesedő praktikus életforma is lehetett volna. Ezt Móricz is nagyon jól ismerte, ugyanakkor ő már a 910-es évek óta Lányfalun itt ezzel a kerttel nagyon sokat gondolkodott és fejlesztette, és ebben az időben érett meg a Móricz fejében is egy olyan elképzelés, hogy ebből a kertből ő maga is akár bevételt is szerezhet, és hogy tervezett egy kert könyvet, amit a Kálmán Kata kertről készített fotói illusztráltak volna. A könyvből nem lett igazán tervben maradt, feljegyzései, napló bejegyzései maradtak meg Móriczak, ugyanakkor Kálmán Kata sokszor járt itt kint Móriczal, Móricznál, és a kertet is fotózta, kertben folyó munkákat. Ezek a fotók ugyanakkor eltűntek. Oh. És néhány, talán egy tucat sincs, amit nagyrészt a Petőfi Irodalmi Múzeum őriz, és talán még a Kecskeméti Múzeum is egy-kettő, de hát igazából ez tényleg néhány fotó, amit persze nagyon ismert is lett kettő közülük, amelyek Móriczot ábrázolták a házában itt Lányfalun, de különösen a kertben folyó életről, talán azt az egyet kivéve, ahol körbeüli a család azt a kerti asztalt, nem volt ismert egyetlen fotó sem. Tehát ezek a fotográfiák most valóban teljesen újdonságként láthatók a kiállításon először. Ezek különösen izgalmasak, érdekesek már ezért is, hogy eddig nem voltak ismertek. Másfelől pedig annak a tervezett kertkönyvnek az illusztrációi végül is megvannak. Kálmán Kata teljesen részese volt bizonyos eseményeknek, amik Móricz körül zajlanak, akár Budapesten, akár pedig itt Lányfalun. Ezek a fotók immár több mint 20 éve vannak a fiókomban, nem a fotók, hanem a negatívok, és magam is sok mindent tettem azért, hogy szellemiekben kicsit körbejárjam irodalom történeti, fotótörténeti vonatkozásban ezeket a fotókat, vagy az egész világot, ami ehhez kapcsolódik, de ez még bőven kifejthető.
0: És ez a világ élvezhető, látható, újra látható, tehát Lányfalun, a Ravasz László Emlékház. Én nagyon szépen köszönöm az irodalomtörténeti, a fotótörténeti, meg a személyes élményeket Medve Mihálynak, a gyűjtemény tulajdonosának, a kiállítás kurátorának, Móricz rajongók, Móricz virág rajongók, tehát figyelem, Ravasz László Emlékház, Lányfalu.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlata először a 13. kerületbe invitál mindenkit szombatra, mert hogy ismét megrendezik a pozsonyi pikniket, Újlipót város egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil kulturális rendezvényét. Az idei kínálatban a zenés, színházi és gasztronómiai programok mellett családi és közösségi események is fontos szerepet kapnak. A Hat Szín társulata a Presser Gábor könyve alapján készült Menni kéne című koncertszínházi előadásból ad ízelítőt. A Madár Színház a legsikeresebb musicaljaiből válogat, a Broadway Stars Company hollywoodi film musicalek ismert dallamaival készül, egyébként Pok Cornélia a Sakmat című különleges zenei előadásban lép színpadra, de fellép a budapesti vonosok is Mozart, Liszt és Brahms műveivel, valamint a méltán szerethető Sükösdi Sugó Tambura zenekar, amely bunyavác magyar és cigány népdalokból álló műsorral érkezik, de a pozsonyi piknik nem csak a színpadokról szól, a pozsonyi pagony sátrában kézműves foglalkozások, társasjátékok, kvízek és persze dedikálások is várják majd a

családokat szombaton. Szeptember 4-én, pénteken pedig a brit gospel élet egyik legmeghatározóbb együttese, a londoni Community Gospel Choir érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. A több mint 4 évtizede működő kórus újra és újra bizonyítja, hogy a gospel nem csupán zenei műfaj, hanem közösségi élmény is. A hang, a ritmus, a hit, az öröm. Olyan felszabadító energiák találkozása, amit csak az érthet meg igazán, aki egyszer maga is szemtől szemben, fültől fülig átélte. Koncertjükkel az évad végéhez közeledve hoznak új szint a Margit-szigeti repertoárba. A Margit-szigeten ezúttal London egyik legsokszínűbb zenei hagyománya szólal meg, tehát a gospel, amely egyszerre gyökerezik hitben, ritmusban, emberi hangban és abban az egyszerű felismerésben, hogy a zene néha a legrövidebb út egymáshoz. És szeptember 2. szerdája, Budavári Palota, indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens bor kultúrája is fókuszba kerül, így Kalifornia ízeit, az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. Lesz Vinagóra borkaszinó, játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet, illetve az érzékeket. A Nébih borkvízbárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, egyébként esténként jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k is gondoskodnak a hangulatról, egészségükre tehát, és jó szórakozást!

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány szeptember első napján, iskolástól, iskolatáskástól, uzsonnástól, meg torna cuccostól. Jó munkát kívánok mindenkinek, akinek még akkora szerencséje van, hogy iskolába járhat. Nekünk marad a könnyedség és a nyugalom itt egészen 10 óráig a Klasszik Nyitánnyal, illetve az ünneplés. Amíg el nem felejtem, nagyon gyorsan mindenki gondoljon, vagy keressen egy jó magyar filmet, vagy előadást, amiben Simon Kornél domborít. Ő is születésnapos, de hát ne felejtkezzünk meg Pásztor Edina Jászai Mari díjas magyar színésznőről. A könnyedebb hangulatok miatt Gloria Estefán is hallgatható, illetve hát bármiféle poszteren Zendaya születésnapjára is lehet gondolni. 30 éves lett a fiatal hölgy, de hát nekünk sokkal fontosabb, hogy egy picikét szomorkásan, de gondoljunk a Magyar Ipar Művészeti Múzeumra. Bármilyen hányattatott sorssal is bír, azért bízzunk a jövőjében. 1872-ben ezen a napon alapították meg tehát a Magyar Ipar Művészeti Múzeumot, és ígértem névnapokat, unikumot, bármint hogy egyediséget az egyed férfi névvel, a görögből latinosított Aegidius rövidült formája talán pajzsvívőt jelent, de igenis létezett régen magyar egyed személynév, az egy számnév, vagy a szent jelentésű egy szó, D kicsinyítő képzős származéka, tehát egyetlenke, vagy elsőszülött, vagy én kis szentem, mármint hogyha fiúkra gondolunk. A másik E betűs névnapunk pedig az Egon, germán eredetű, az Ekke és Egin kezdetű neveknek, főként az Ekkehárt névnek az önállósult rövidülése. De térjünk vissza megint saját Kárpát-medencénkhez, akármilyen is volt velünk ezen a nyáron. Fajsz névnap is van, régi magyar személynév, általában Árpád fejedelem egyik unokájának. Na, hogy van ez? Az Árpádot követő második nagy fejedelemnek a neve, és faló vagy falánk szóval azonosítják, de hála Istennek a tudósok dolgoznak, és azt mondják, hogy legalábbis mostanában, hogy legyen ismeretlen eredetű, és az a bizonyos fejedelem az inkább Feli vagy Felicsi lehetett, ami a félből származik, de nem úgy, hogy ketté vágták, hanem hogy embertársat jelent. Na jól eljutottunk a nevektől a szépségig, tehát Szent Mihály hava van, ami egy nagyon fontos dolog volt, van, bár a Dávid naptár már nem létezik, ez egy rendkívül fontos a földön végzett munkákat összefoglaló naptár, csak hát tette az ember, amit tett, meg klímaváltozás, úgyhogy a föld, anya, hava, ez a bizonyos, a római naptárban még 7. napként elhíresült szeptemberben, a szeptem az 7 volt, ezért ez a neve, szóval ez már teljesen más. Maradjunk az iskolánál, meg a Klasszik Nyitánynál.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig tart. Tavaszi szünet lesz március 25-től április 4-ig. Az iskolák a tanév során 5 napot használhatnak fel, tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulások vagy egyéb programokat lehet szervezni. Az iskolai év június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsáné Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Elindult a közmédia megújításáról szóló egyeztetés a közhang.hu oldalon. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium közölte, több mint 100 szakmai javaslat érkezett a közmédia jövőjéről indított egyeztetésre. Közben a közmédia bejelentette, hogy feljelentést tesz a korábbi törvénytelen irányítás miatt. Letartóztatták azt a férfit, aki ellopott egy kis repülőgépet Kalocsáról. Engedély nélkül szállt fel a géppel még Szombaton és Paks térségébe repült, majd később Gereje közelében kényszerleszállást hajtott végre. Ezután el akart menekülni, de elfogták. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok valószínű. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében a Váci út felé, illetve Kispesten a Nádasdi utcában a Vasgereben utcánál. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé és a Szél-Kálmán tér környékén is. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczi-tól északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Astoria felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtti szakaszon. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza, mindkét irányból torlódik a forgalom. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt és jó iskola kezdést minden kedves hallgatónknak, bár aki iskolát kezd, az minket nem hallgat. Szeptember 1-e van, tehát egy keddi nap, és ebben az órában sok-sok betűvel találkozunk majd, illetve a könyvek dicséretével, mert hogy a fővárosi Szabó Ervin könyvtár, egészen pontosan központi könyvtárának igazgatójával beszélgethetek, de hát Farkas Ferenccel majd egy picikét aggódunk, hogy viszünk-e haza könyveket, hogy olvasunk-e könyveket, aztán jól megnyugszunk, hogy a könyvtár igenis változik, értünk változik, sok-sok szolgáltatás van, van személyes találkozás, könyvtári tér, és a közösségi élmény sem veszített jelentőségéből. Én azonban rögtön közlöm a közösséggel, hogy a fotózás nagyon fontos dolog, a magyar fotó története rendkívül fontos és érdekes téma, és hogyha a mai Manóházban járnak, avagy találkoznak egy fölkent fotográfussal, akkor Balogh Rudolf neve biztosan föltűnik, ki lehetett Balogh Rudolf. A magyar fotóművészet egyik úttörőjéről van szó, a róla elnevezett díj nem véletlenül viseli az ő nevét. 1879-ben, pont szeptember 1-én született Budapesten, az elemi iskolát is itt védegezte, aztán jött Bécs a Grafische Lehr- und Versuchanstalt, a főiskola után még 2 évig tökéletesítette fotográfiai tudását Németországban, Ausztriában, aztán hazajött újra, hívta magát Balogh Adolfnak, Balogh Rezsőnek, de hát aztán Balogh Rudolf lett, és a szélas témakört felölelő képeit az Új Idők és a Vasárnapi Újság is közölte. A világvárossá váló Budapest reprezentatív új épületeit, éjszakai látképét megörökítő fotói országosan ismertétették, és megnyitotta Fényképészeti Műintézetét a Váci utca 12-ben, aztán hadisztudósító lett, mert jött az első világháború, a Monarchia szinte valamennyi hadszínterén fotózott ebből, bármint ezekből sok került a berlini és a bécsi hadimúzeumokba. Az ez időtájt készült több mint 2000 nagyméretű üveg negatívja, panoráma és sztereó képe pedig a Magyar Fotográfiai Múzeum féltett kincse, de nem csak háború, hanem későbbi képein a magyar paraszti élet, a népviseletek, népszokások, a magyar táj szépségei is megjelentek, és megteremtette, kialakította fotográfiáiban az úgynevezett magyaros stílust. A többi történelem, rossz történelem, zsidó törvények, második világháború, bombatalálat, 1944. október 9-én elhunyt, de itt van, és nevét viseli a magyar fotográfia legrangosabb szakmai elismerése, a Balogh Rudolf díj, és van Balogh Rudolf terem, ugye a mai Manó házban is, úgyhogy így emlékezzenek, ma már csak telefonos kattintással, de a magyar fotózással. Nem sokára pedig könyvekkel találkozhatnak itt a Klasszik Nyitányban.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Talán kritikusság lesz, de nem íróval, hanem könyvimádóval beszélünk. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának igazgatóját, Farkas Ferencet köszönhetem újfent nagy szeretettel. Jó reggelt kívánok, igazgató úr!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És lehet, hogy a hallgatókat egy picit félrevezettem. Én azt mondtam, hogy betűkről beszélgetünk, de hát néhány számot meg kell osztani az olvasó közönséggel, hogy megint visszatérjek ehhez, de nem biztos, hogy túl sokat jelentene ez a 13.180.000 könyvtár használat 2025-ben, 11.220.000 távhasználat, vagy OPAC használat. Mit jelentenek a számok, és milyen gyakran foglalkoznak számokkal a könyvtárakban?
2: Muszáj, hogy mérjük a különböző forgalmi adatokat, hiszen többek között annak alapján tudunk dönteni arról, hogy milyen szolgáltatásokat érdemes fejleszteni, megerősíteni, vagy akár konkrétan mondjuk milyen műveket érdemes beszerezni a könyvtárakba. Konkrétan a kérdésre pedig válaszolva már mint ilyen számadatokat, Én nem riasztanám azért el a hallgatókat azzal, hogy számokba folytsák.
1: Bocsánat.
2: Mondjuk országos összevetésben 2024-2025 fordulóján nagyjából elkezdte elérni a 2019-es, tehát a pandémia előtti forgalmi adatokat, a könyvtár használattal kapcsolatos adatoknak a keretbe beleértve a látogatásokat is, meg a kölcsönzéseket is. Fővárosban egy kicsit más a helyzet, nálunk már 24-ben meghaladta egy kicsit a 2019-est, és tavaly pedig egyértelműen magasabb volt. Valószínűleg ebben egy picit benne van az is, hogy akkor, amikor az energiakrízis időszaka volt, akkor a főváros úgy döntött, hogy nyitva tartja a könyvtárakat, tehát fogalmazunk úgy, hogy az embereknek lehetősége volt használni a könyvtárat, ugye a vidéken sok ilyen átmenetileg bezárásra vagy szolgáltatás csökkentésre készerültek.
1: Nyár volt, és én is sokszor, meg mi is sokszor fölhívtuk a figyelmet, hogy a könyvesboltok és a könyvtárak igenis hűtve vannak ott, nagyon jó lenni, de miért jó lenni? Átalakult-e a könyvtár az elmúlt évtizedekben, vagy években akár? Nem csak az oda megyek, kölcsönzök, és jó esetben jogkövető magatartást tanúsítva visszaviszem, kétszög vagy háromszög maradt?
2: Hát az az igazság, hogy ha úgy 10 éves viszonylatban nézzük, akkor elég meglepő tendenciákat lehet látni, illetve valamelyik része nem annyira meglepő, másik része meglepő. Például a kölcsönzéseknél azt azért lehet látni, hogy mondjuk például a szakkönyveknek a keresettsége az csökken. Ebben ugye vastagon benne van, hogy ma a felsőoktatás már egyáltalán nem feltétlenül várja el a hallgatóktól azt, hogy papíralapú dokumentumokból készüljenek fel. Ugyanakkor viszont meg azt látjuk, hogy az olvasóterveinkben sokkal nagyobb az élet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt. Fogalmazunk úgy, hogy újra divatba jött a helyben tanulás. A helyben tanulás sokszor még csak nem is feltétlenül könyv alapú, hanem ki a saját laptopja, tabletje előtt ül és úgy tanul. Felmerülhetne a kérdés, hogy mi a csodának jönnek a könyvtárba, de hát részben benne van ebben biztosan az is, és ezt azért a felméréseink is megerősítették, hogy az ember otthon, mondjuk így, hogy home office üzemmódban azért hajlamos arra, hogy az idejét elszórakozza, hirtelen minden fontosabbá válik, tehát egyrészt ez is benne van, másrészt azért, aki kollégiumban van, ott azért előfordulhat, hogy kicsit zavaróbbak a körülmények, na meg hát azért, akik különböző egyetemekre járnak, de egy baráti társasághoz tartoznak, a könyvtár egy nevek helye arra, hogy találkozzanak egymással, mert nem csak ebben látható, hogy mennyire változik a könyvtáraknak a használata. Mondjuk például idén tavasszal adtuk át itt a központi könyvtárban egy Európai Uniós projekt keretében megvalósult úgynevezett meccéspont közösségi alkotóteret. Itt például varrógépektől kezdve 3D nyomtatóig mindenféle eszköz megtalálható, és most már azért hova tovább fél éve szervezünk workshopokat, ahol ilyen fenntartható divattal kapcsolatos újrahasznosítása kapcsolatos képzésekre, vagy legalábbis alkalmakra van lehetőség, és ez is megtalálta a közönségét. Ha pedig a gyerekeket nézzük, mert hát mégiscsak iskola kezdés időszaka van, akkor egy nagyon ellentmondásos adatsor látható. Két okból is ellentmondásos. Az egyik, hogy azért tudható, hogy az elmúlt évtizedekben, most már évtizedekről lehet beszélni, azért csökken a gyerekeknek a száma. Tavaly alig 72 2000-ben születtek, talán mondjuk még azért 10 évvel ezelőtt is 100 ezer felett volt ez az érték. Ehhez képest a könyvtárba járó gyerekeknek a száma meg nem csökken. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor az adott korosztályban egyre nagyobb a bevonzási képesség. A másik, ha már említettem a 2019-es viszonyítási évet, azért szoktuk ehhez viszonyítani mostanában, mert mégiscsak az volt az utolsó békei év, legalábbis ilyen szempontból. Azt lehet látni, hogy körülbelül 25-26%-kal megnőtt a gyerekek által kölcsönzött hosszabbított műveknek a száma. Na most akkor itt már felvonható a szemöldökét, és mondjuk, hogy na hát azért nem látja azt, hogy a, mondjuk a tömegközlekedési eszközökön
1: mindenki lapozgatna.
2: Szóval ebben biztos, hogy benne van az, hogy az elmúlt években nagyon jelentősen és drasztikusan emelkedtek a könyvárak, és nagyon sok olyan szülő van, aki azért szívesen ad könyvet a gyerek kezébe, de most már nem feltétlenül megvásárolja, hanem a könyvtárból kölcsönzi. Hát, tulajdonképpen dicsérhetném magunkat, hogy ez önmagában a méremek rendezvényeink, meg tanulástámogató szolgáltatásainknak az eredménye, de biztos, hogy erősen benne van ez a hatás is. Tehát ugye a könyvtártagság az ingyenes tavaly gyerekeknek, sőt, hát most már azt kell mondjam, hogy fiataloknak, tavalyig 16 éves korig volt, az tavaly óta viszont már 25 éves korig. Na most ennél versenyképesebb ajánlatot nem tudunk tenni, mint hogy ingyen lehet jönni, és a legújabb gyerekkönyveket is ki lehet kölcsönözni.
1: Igazgató úr, én bajban voltam az elején ezzel az OPAC betűszóval, meg most már ugye megígérhetem, hogy az internet nem ellenség, sőt, jó barát, vagy kiegészítő egy könyvtárban.
2: Jó barát, és egyébként a OPAC az az nyilvános katalógusra utalt, tehát a OPAC inkább így szoktuk.
1: Köszönöm.
2: Annak a használati mértékét mutatja, de visszakanyarodva olyannyira barát, hogy idén például több mint 140 munkatársunkat küldtük el mesterséges intelligencia képzésre.
1: Oh.
2: Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy azért hogy is fogalmazzam, a kritikus gondolkodásra mindenképpen szükség van, hogyha az ember keresőprogramot, és hogyha most már mesterséges intelligenciával megtámogatott keresőprogramot használ, és ahhoz, hogy mit segíteni tudjunk a használóknak abban, hogy ők is jobb boldoguljanak ezekkel az eszközökkel, muszáj, hogy a saját munkatársaink is felkészültek legyenek. Ezer egy jó dolgot tudnék mondani a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, tehát nem állíthatom, hogy például mi ne használnánk különböző akár adatelemzésekhez, vagy éppen most gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne a könyvajánló szolgáltatást egy kicsit még hatékonyabbá tenni ennek az alkalmazásával. Valójában igazából egyébként arra készülünk, hogy novemberben elindulna, most jelenleg munkacímen így szól, de majd ennek keresünk egy magyar változatot, egy Smart Hub szolgáltatás, ami mindazok, akiknek kisebb-nagyobb problémái vannak az online világban való eligazodással, vagy akár egy-egy konkrét ügynek az intézésével, azok a könyvtárban, akár egy meghatározott idősávban bejelentkezve, akár ha általánosabb kérdésekről van szó, akkor bármikor könyvtároshoz, szakemberhez tudnának fordulni. És ez egy kicsit, ugye van egy olyan tulajdonságunk, hogy így fogalmazzam, hogy olvasói szakértői szerep, és emellé szeretnénk felzárkóztatni az információ szakértői szerepet is.
1: Elnézést kérek már most, hogy az elején itt a nyarat hoztam be, természetesen újra a megszokott rendben vár mindenkit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az összes csatolt intézményével. Igazgató úr, Farkas Ferenc igazgató úrral beszélgetek, egy kis engedélyt szeretnék kérni. Offenbach kedvéért 1 perc 58 másodpercig szóljon zene, de aztán rájövünk majd, hogy mennyire fontos minden könyvtár, hogy mennyire nem idegen például a zene sem a könyvtáraktól, és hogy mennyi mindent lehet ott csinálni. Megkapom az engedélyt, igazgató úr?
2: Hát természetesen, Offenbachért mindent.
1: Jogos, ez itt a Klasszik Nyitány, szeptember 1-én.

0: Klasszik Rádió 92.1. szeptember 1-én vendégünk Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtár igazgatója, és abban már megállapodtunk, hogy a könyvtár jó hely, hát ennél jobb marketing szöveg nem kell, mert fix és biztos a wifi, már elnézést, de ezt is hangsúlyozni kell, a könyvkölcsönzés továbbra is él, akármennyibe is kerülnek a könyvek, meg hát ott rá vagyunk kényszerülve, hogy azzal foglalkozunk, amivel. Na most, amivel foglalkozunk, megpendítettem már, hogy sok mindent lehet a könyvtárakban csinálni, az nagyon durva kifejezés lenne, igazgató úr, ha azt mondanám, hogy mint rendezvényközpont is üzemelnek ma már a könyvtárak?
1: Hát egyáltalán nem. Mondjuk erre nem is mondanám azt, hogy az utóbbi éveknek, hanem talán az utóbbi két évtizednek egy nagyon markáns folyamata volt, hogy egy picit talán a művelődési közösségi házaknak a területére áttévedve nagyon sok rendezvény jelenik meg a könyvtáraknál, és ebben messze nem csak a hagyományos író-olvasó találkozók jelennek meg, sőt azt kell mondjam, hogy talán ma már ez tekinthető a kisebb számnak. Ami egyrésztről érdekes, hogy megjelent egy olyan igény is, hogy behozhassanak rendezvényeket, akár az olvasók, használók is a könyvtárba, és mi adjunk helyet neki. Klasszikusan például nagyon sok olvasókör, irodalmi klub működik úgy, hogy nem a könyvtáros vezeti, hanem egyéni szervezők vágtak bele abba, hogy összehozzanak egy közösséget, de akár mondhatnám azt, hogy a közösségi tudománnyal kapcsolatban jelentek meg programok. Iszonyatosan sok családi rendezvényt szervezünk, és ez a hálózatunkra is markánsan igaz. Tulajdonképpen szinte nincs olyan könyvtárunk, ahol szerveznének gyerekfoglalkozásokat. És hát természetesen ott van az iskoláknak szóló programkínálat, amiben a könyvtári óráknak az a nagyon fontos szerepe, hogy ugyan igazodik a NAT-hoz, és ahhoz nyújt támogatást, viszont mégiscsak egy iskolán kívüli környezetben egészen máshogy tudnak megmutatkozni a gyerekek. Sokszor derül ki az, hogy a könyvtárban mondjuk az, aki az iskolában egy szótlanabb, vagy akár az osztály óca vagy tréfamestere, az itt egy egészen más szerepet vesz fel, és aztán utána a pedagógus csodálkozik rá, hogy hát itt mi történt. Ennek pedig módszertani alapja is van, hát 2017 és 20 között, tehát nem ma volt már, volt egy országos módszertani fejlesztési program, az Én Könyvtárom program, abban nagyon sok mintaprogramot fejlesztettünk, 90-et, ezeket aztán utána a könyvtárak elkezdték adaptálni, és saját magunk is használjuk, illetve továbbfejlesztjük őket, illetve hát még egy ilyen szakmai titkot elárulva, évente megszervezi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az úgynevezett közkönyvtári bőrzét, ahol a szakmabeliek gyűlnek össze, és kiki elhozza a saját, mondjuk így, hogy jó gyakorlatait, bevált programjait, és akkor ezt megosztja a többiekkel. Hát legyünk őszinték, egyáltalán nem konkurencia az, hogyha ugyanazt a rendezvénytípust mondjuk Miskolcon és Budapesten, vagy éppen Maroslelén, vagy Siófokon szervezik meg.
0: Mi fővárosszentrikusak vagyunk, most egy picit belekapaszkodom a válasz a második felébe. Egyébként van különbség vidéken, kisebb városban, esetleg községben található könyvtár és az ő feladatai, vagy mondjuk itt a Kálvin tér környéke között?
1: Hát, hogy úgy fogalmazom, a Szabadvén könyvtár, és ezt mindenféle nagy képüsség, ilyesmi nélkül mondom, azért óvatatlanul Magyarország legnagyobb kulturális intézménye. Azért mondom így, mert mi mind forgalmában, mind elérésében számszerűen is ez bizonyítható. De nekünk 47 tagkönyvtárom volt, ebből a központi könyvtár csak az egyik, nem véletlen, hogy pár évvel ezelőtt a logó is, az arculatunk is egy kicsit alkalmazkodott ahhoz, hogy jobban megjelentsük a hálózati rendszert, hiszen minden kerületben ott vagyunk legalább egy, de valahol három könyvtárral is, és vidéki könyvtárakhoz tulajdonképpen a kerületi könyvtáraink hasonlítanak, hiszen azok látnak el egyfajta olyan helyi ellátó szerepet, mint mondjuk egy városi könyvtár, viszont abban megvan nagy különbség, hogy Budapesten nagyon sok az alternatív kikapcsolódási szórakozási lehetőség, azért vidéken sokkal inkább az adott könyvtár művelődési ház az, ami a kulturális program kínálatért felel, esetleg van a városnak színháza, akkor az még van, hát Budapesten pedig óvatatlan, hogy nagyon színes a paletta, ettől függetlenül igyekszünk úgy építkezni, hogy már a 0-3 éves kortól egészen a szépkorúakig mindenkinek tudjunk valamit kínálni.
0: És akkor most rögtön szólok a Sárkányos Gyerekkönyvtárról, meg mivel megtudtuk és megállapodtunk benne, hogy az internet nem ellenség, ezért az fsek.hu oldalt ajánlom mindenki figyelmébe, és ezen belül is mondjuk a hírek, események, programokat, ahol például a Kortárs és Kedvelt Könyvklub, de kemény cím, programjai érhetők el, vagy a Könyvtár a Palotában, a Kulturális Örökség napján. Ez a Könyvtár a Palotában, ez tényleg egy bebarangolható épületsétát jelent?
1: A Könyvtár a Palotában az egész évben elérhető rendezvénytípus. Ugye sokan látogatják a könyvtárat, mármint a központi könyvtárat, és aminek ugye a Venkén Palota ad otthont, és aki tulajdonképpen jegyet vált, az a terének a nagy részét be tudja járni. Ugyanakkor viszonylag keveset tud arról, hogy mi az épületnek a története, mi a múltja, illetve egy csomó részlet van, amire az ember hétköznapi látogatóként nem biztos, hogy felfigyel. Ezeken a sétákon ezeket igyekszünk bemutatni, és hát persze olyan terekbe is beengedjük ilyenkor az olvasókat, ahol máskor nem juthatnának be. Büszkék vagyunk arra, hogy itt lehetünk ebben a palotában. 1931 óta működik itt a központi könyvtár. Maga az intézmény az ennél idősebb, de a palotának a megvásárlásáról a Székesfőváros 1926-ban döntött, tehát tulajdonképpen 100 évvel ezelőtti döntésről van szó, és hát ezt szerintem éveken keresztül alakították át a könyvtári célra. És amire mi nagyon figyelünk, hogy ugyan vannak alkalmi rendezvények vagy forgatások, de alapvetően maradjanak meg ezek a terek az olvasóké, ne legyen az, mint sok nyugati könyvtárban tapasztalható, hogy ahol mondjuk patinás terek vannak, az inkább már csak a turisták által látogatható, és az olvasók pedig a modern részekbe szorulnak. Itt az olvasóterekben bárki beülhet és tanulhat, böngészhet, olvashat.
0: Igazgató úr, elnézést, de egy minden szentnek maga felé hajlik egy picit a keze, most a hangja, mert hogy a zenei gyűjteményre kérdeznék rá, ami bővül, fejlődik?
1: Hogyne, ugye Magyarországon a zenei könyvtárak azért eléggé megsínlették az elmúlt évtizedeket, ami eléggé igyekeztünk azon, hogy nálunk ez ne így legyen. Ráadásul egy nagyon jó csapat dolgozik most a zenei gyűjteményben. Évente, nagyságrendileg mondom, csak koncertből 80-90-et szerveznek az Ötbocsirta szalonban. Ebben benne vannak pályakezdő művészeknek egyfajta bemutatkozó koncertjeitől, nemzetközi versenyek, a Danubia Talencik, a junior primadíjasoknak a koncertjeit, míg amit a Zenvion Classic támogatott. Tehát azt kell mondjam, hogy minden korosztályra igyekeznek odafigyelni. Előbb említettem, hogy már a 0-3 évesekkel is foglalkozik a könyvtár, például a Daloró Könyvtár című sorozata a zenei gyűjteménynek. Kimondottan zenei alapokkal igyekszik megismertetni.
0: Holnap délelőtt 10:30-kor például.
1: Csak szóval. Bingo.
0: Ha már itt
1: felkészültebb, mint én.
0: Nem, én jól tudom olvasni az fsek.hu weboldalt, illetve gyorsan a Szigeti Kvartett hónap végi Dvorzsák koncertjét emelem ki, meg Váradi Hédi és Véri Barázs, Barnabás koncertjét és hasonlók. A zene tehát itt van, illetve ott van. Igazgató úr, kell-e még érzékenyítés, kell-e még jobban hozzászoknunk az átváltozott könyvtárakhoz, vagy minden rendben, ez egy rózsaszín beszélgetés volt?
1: Nem szeretném rózsaszínre festeni a jövőt. Azt azért mi érzékeljük, hogy a 18 év alatti korosztálynál nagyon-nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen kínálattal élünk, milyen eszközökkel fordulunk hozzájuk, ugyanis az egyetemistáktól fölfelé, és mondom, az egyetemistákra már igaz, ők azért még nem abba születtek bele, hogy mobiltelefon meg internet szélesen elterjedt lett volna. Most, ha körbenéz az ember, akkor az a meglepő dolog látszik, hogy nagyon sok fiatalnak a kezében újra papír alapú könyv van. Kikapcsolódás jelleggel. Amerikában például a puha fedeles könyveknek a vásárlói között döntő többségben a fiatalok vannak. Tehát van egyfajta ilyen digitális detox, nem is tudom, minek nem az ő esetükben. Viszont azon gyerekeknél, akik ebbe beleszülettek, ott nekünk azt kell tennünk, hogy színessé, izgalmassá, egyébként szexivé próbáljuk tenni az olvasást, hiszen ezért azért meg kell dolgozni, nem két kattintással érhető el, viszont megéri.
0: A könyvtár menő, hogy akkor újra egy, az én generációmtól abszolút idegen kifejezést használják. Igazgató, utolsó kérdés, és nagyon messzire is vezetne, de hát is elindultak az iskolák, és mindig azt hiszik, hogy hát ez csak ilyen hátizsákos dolog, de hát elindultak a felsőfokú oktatásban is az évadok, a szemeszterek. Könyvtárosból van elég? Könyvtárosnak lenni még menő?
1: Nem feltétlenül csak könyvtárosok dolgoznak a könyvtárban, ugye például a tájékoztató könyvtárosok között nekünk szükségünk van nagyon sok olyan munkatársra, aki egy-egy szakterületnek a jó ismerője, tehát fogalmazunk úgy, hogy a könyvtártudományát azt könnyebb hozzátanulni, mint fordítva egy adott szakterületnek a ismerőjévé válni, vagy például a központi könyvtár vonatkozásában a kölcsönzőpulton nagyon sok fiatalt lehet látni a pult innenső oldalán is, akik gyakran egyetem mellett dolgoznak itt, néha nem is feltétlenül könyvtárszakosként, és aztán, ha minden jól megy, akkor beleszeretnek a hivatásba, és aztán itt maradnak, és hozzászerzik a megfelelő tudást. Szóval nem, azt nem mondanám, hogy a könyvtáros képzésnek olyan, hogy is mondjam, széleskörű elfogadottsága lenne, viszont könyvtárban dolgozni pedig úgy tűnik, hogy egy magyar könyvtáros képzésnek olyan, hogy is mondjam, széleskörű elfogadottsága lenne, viszont könyvtárban dolgozni pedig úgy tűnik, hogy egy

0: is beszélni róla, csak át kell a munka, hanem pont fordítva. Persze részben itt a központi könyvtár esetében persze benne van az is, hogy a munkakörnyezet nem akármilyen, mert ez a hálózati könyvtárban is megvan, hogy ma már úgy tűnik, hogy újra trendi könyvtárban dolgozni.
1: A könyvtár tehát 2026-ban is él, dolgozik, működik, használják még többen. Én nagyon szépen köszönöm az információkat, és köztel sok-sok számot Farkas Ferencnek, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtár igazgatójának. Előre szólok holnap 10:30-kor a zenei gyűjteményben daloló könyvtár, meg hát azért még sok-sok zenei és persze irodalmi esemény is. Ezt nem akartam én elmismásolni, de hát ezt olyan abszolút normálisnak és magától értetődőnek tartjuk. Ilyenkor hát nagyon szemtelen vagyok, igazgató úr, de elindul az iskola, akkor a könyvtárlátogatottság nő?
0: Átmenetileg egyébként szeptemberben egy picit csökken. Nyáron ugye nagyon sokan szórakozás kedvéért kölcsönöznek, olvasnak, akkor visszaárad a rengeteg kicsit populárisabb mű, viszont még az iskolások nem azzal kezdik az évet, hogy kikölcsönzik rögtön a kötelezőket. Aha. Októbertől jön egy nagyon markáns emelkedés, ilyenkor egy kicsit egyfajta ráfordulás van az évre. De nekünk ez azért jó, mert például nem sokára jön a Nemzetközi Könyvfesztivál október elején, és például készülünk arra, de akár mondhatnám azt is, hogy például jövő étenként leszünk az ELTE könyvtári napján, és próbáljuk már ott becsábítani a Trefford kertben az egyetemistákat ide az épületben, stb. Tehát ilyenkor próbáljuk meggyőzni a szülőket is arról, hogy a iskola kezdéskor érdemes beíratni a gyereket a könyvtárba, hogy később már saját maga tudjon jönni az olvasójegyével. Tehát jó ez a szeptember így, ahogy van.
1: Igazgató, nagyon szépen köszönjük, nem fenyegetésképpen, de még találkozunk akkor, és remélem beszélgethetünk. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Viszonthallásra!
0: Viszonthallásra!
1: És természetesen ez a beszélgetésünk is újra elérhető és újra hallgatható majd Spotify-on, hogy abszolút digitális és 21. századi legyek, de a 21. századot egy picikét most hátra hagyjuk Kodály Zoltán, illetve Hári János kedvéért. Igen, ez a Sweet Intermezzo, a Budapesti Fesztivál zenekartól ki más vezényelhetne, mint Fischer Iván, és mi mást mondhatnék, mint hogy a könyv jó barát, a könyvtár még jobb barát, könyvtárba járni pedig. Maradjunk így, hogy szexi, fancy, vagy az én korosztályomnak egyszerűen csak menő. Na, ez volt ma szerintem a legide nem, vagy oda nem illőbb szó a klasszik nyitányban, szeptember 1-én.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utca közelében a Váci út felé, illetve Kispesten a Nádasdi utcában a Vasgereben utcánál. Itt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé és a Szél-Kálmán tér környékén is. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Rákóczitól északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Astoria felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtti szakaszon. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert vízvezetéket javítanak, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza, mindkét irányból torlódik a forgalom. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember első délelőttjén nem csak az iskola kezdődött el, de ha felnézünk az égre, akkor azt látjuk, hogy gyorsan csökken a felhőzet, és 25 fokig melegszik majd a levegő. A népi kalendárium szerint az egyednapi szép idő kellemes őszt ígér, de a történelem azért tartogatott már meglepetéseket. 1923-ban például valóságos fagyos téli hangulat uralkodott a főváros környékén. Budakeszin mindössze 9,4 fokot mértek ezen a hajnalon, ami abszolút rekord. A mai napos, szeles időnk tehát igazi ajándék a múltbéli hidegekhez képest.

Klasszik Rádió 92, 1. szeptember 1-én bármilyen furcsának is tűnik az iménti zeneszám, nem régi korokból, hanem mostanságból érkezett hozzánk. Szabó Csaba barokk rondóját hallhatták Balogh József zongora előadásában, és ha az imént könyvtárakról beszéltünk, sok-sok betűről, talán egy pici irodalomról is, akkor érdemes megemlíteni, mert földobják az almanachok, hogy Nagyváradon 1872-ben, pont szeptember 1-én született Brüll Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, illetve hát Ady Endre múzsájaként ugye Léda néven ismert a hölgy, aki jó társ volt, párizsi társ volt, aztán egy elbocsátó, szép üzenetes társ volt, de a könyvekhez, a betűkhöz, a könyvtárakhoz kapcsolódva ugyan 2 éves hír, de egyrészt egy újszülöttnek minden vicc új, másrészt pedig még mindig elérhető, az a kultúrtörténeti értékű kézirat együttes a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ országos Széchenyi könyvtárában, ami Ady Endre és Diósiné Brüll Adél, vagyis hogy Léda viharos szerelmi levelezése. 213 levél ez, egymásnak szóló üzenetek, és ezek digitális másolatai váltak mindenki által hozzáférhetővé. A 213 dokumentum túlnyomó részét Ady írta, ők 1903-ban találkoztak először Nagyváradon. Sok panaszbántás, mégis szenvedélyes ragaszkodás jellemzi kapcsolatuk 9 évét, mondja az utókor, de hát a legfontosabb, hogy ezek szerint elérhető az ő levelezésük, meg sok-sok távirat is közte. Itt a kultúra.hu oldalon van előttem egy, milliószor csókolja, kívánja, kéri, zárással egy távirat például Aditól. Aztán egy jó program, egy nagyon hasznos program, holnap este 8 órakor a Budavári Mátyás templom, Római Katolikus Nagyboldogasszony templomban, szóval a Mátyás templomban, Szent Háromság tér 2, hogyha megkérdezi a taxis, Telemann, Bach és Scarlatti szólal meg, Tóka Ágostontól, aki az orgonánál ül majd, Baján Zsuzsánnától, Dankó Esztertől, Fodré Lajostól, Hámori Szabolcstól, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarától, a Magyar Rádió énekkarától, a vezető karnagy Szabó Csipos Máté, és veszényel Héja Domonkos, tehát Telemann, Bach és Scarlatti, két egyház zenei ritkaság keretezi ezt a nyitó hangversenyt, Telemann megindító hangvételű gyászkantátája, és Scarlatti pompás a reneszánsz korszak kompozíciós technikáit intenzív barokk kifejező eszközzel vegyítő műve, hát csak visszatértünk akkor a barokkhoz, önök pedig majd holnap látogassanak el a Mátyás templomba este 8 órára, addig pedig maradjanak itt velünk a Klasszik Rádióval, egészen pontosan a Klasszik Nyitánnyal szeptember 1-én.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Ma kezdődik az új tanév, megdőlt a fővárosi melegrekord, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Forgalomba tudott állni az összes távolsági busz a tanév első napján, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Együtt működik a magyar kormány az Európai Unió országaival, de a nemzeti érdekeket továbbra is kiemelten képviseli, erősítette meg a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon. Magyar Péter hangsúlyozta, az EU-ban most a gazdasági együttműködésre és a versenyképességre kell fókuszálni. Lejár ma több alkotmánybíró megbízatása, miután visszaállították a 70 éves felső korhatárt. Távozik a testületből Polt Péter elnök, valamint Hozonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán. A rendszerváltáskor megállapított korhatárt a második Orbán kormány idején 2013-ban törölték el, és idén nyáron az alaptörvény 17. módosításával állították vissza. Döntöttek a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának átvilágításáról. A kormány megvizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségét. Az országgyűlés 2021-ben hozta létre a hatóságot, amely például a dohánykereskedelem és a szerencsejáték piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj, földgáz és geotermikus energia kitermelés, biztonsági és hatósági felügyelete is tartozik. Még egy embert keresnek a Grand Canyonban a hétvégi villámárvíz után. A hatóságok korábban 2 holttestet találtak, 82 embert kimenekítettek. A szombati áradás jelentős károkat okozott az egyik legismertebb amerikai nemzeti parkban. Megrongálódott a vízvezeték és gyaloghidak semmisültek meg. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Hétfő délután Újpesten 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti rekord 35,6 fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek még 2015-ben. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de a hajnalok hűvösek lesznek.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utcánál sávlezárásra kell készülni. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösföldi úton befelé a közös csomópontnál és a Szélkálmán tér felé vezető utakon. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Soroksári úton befelé a Haller utcánál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Schilling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 1-én hallhatják a Klasszik nyitányt. Apróságok, nagyságok legfontosabbak iskolában, mi pedig kevésbé fontosabbak, hát éppen nem tudom, remélem, hogy kávézás, munkába menet, szellőztetés, locsolás, mert most szabad, mert még nem ég ki minden, de azért ma sem lesz annyira hideg. Szóval minden közben egy könnyed és nyugodt délelőttöt, reggelt, késő reggel tölthetnek el velünk, ha ez a mondat vége volt. Én azért izgulok ennyire, mert hát, bár én tudom, hogy mi az a gyógypedagógia, de ez annál sokkal nehezebb feladat lesz, már elnézést, de Kökényesi Ágival és egyszerre Vándor Évával szeretnék beszélgetni a Karinti Színházban egy bemutató kapcsán. Hogy fogom kordában tartani a két művésznőt, nem tudom, hogy ők hogy viselkednek egymásra, azt tudom, hát szeretik egymást, az idáig rendben van, de két dudás egy csárda van mégiscsak, meg egy nagyon jó darab, ráadásul zenével operáló darab Pierre Nottól, szóval sok kérdőjel van még bennem, az azonban egyáltalán nem kérdőjel, hogyha már kiejtettem, hogy zene, akkor természetesen figyeljék és keressék az egyik legfontosabb programot ezen a héten, ami a 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Elődöntővel meg középdöntővel a lényeg az, hogy válasszanak maguknak csillagot vagy kedvencet, és látogassanak el a Zeneakadémiára, a Solti György termet kell megtölteni, de hát ez sikerül, úgyhogy valahogy be kéne férkőzniük. Az elődöntők kapcsán aztán középdöntők, és lesz egy remek gála, illetve hát nem is tudom, döntő majd 5-én, ami szerintem szombat este 6 órától, és ekkor érdemes újra és újfent a Solti György kamaraterembe menni, és meghallgatni a jövő csillagait, mert hogy Marton Éva is azt mondta és vallja, hogy a fiataloknak szárnyakat kell adni, hát aki a legnagyobb és a legmesszebbre vívő szárnyat kapja, az a döntő nyertese. Egyébként egy liszt dal és két ária előadása kötelező minden egyes előadónak. Így tesznek majd és adnak számot művészi felkészültségükről és egyéniségükről. Ez tehát verseny. Én nem tudom, hogy fogok versenyezni ezek szerint a két művésznővel, Kökényesi Ágival és Vándor Évával. Nekem szurkoljanak, készüljenek föl egy remek bemutatóra és egy remélem befogadható beszélgetésre. Úgyhogy nem sokára majd színházzal folytatódik tovább a Klasszik Nyitány szeptember 1-én hétfőn.

0: Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Nem biztos, hogy sok kulisszatitokkal, de én rendkívüli izgalommal vágok bele ebbe a beszélgetésbe. Először is jó reggelt kívánok egyrészt Vándor Évának, másrészt Kökényesi Áginak. Szeretném, ha csilingelnének, amikor azt mondják, hogy jó reggelt.
2: Jó reggelt!
1: Jó, én hallottam a csilingelést, ez a lényeg, de persze a hallgatók is. Péntek esti premier a Karintiban, Karinti Színház, Két néni, ha megindul. Egy, remélem jól ejtem, Pierre Nott nevű francia, rendkívül szemtelenül fiatal szerző és zeneszerző darabja ez, de még mielőtt a darabra rátérnénk, én itt próbáltam nagyon bután mondani, hogy két dudás egy csárdában. Művésznök szeretik egymást?
2: Igen, mi jóban vagyunk.
3: Összeszünk a dudákon.
1: Jézus, én úgy pirulok, ahogy hála Istennek ez rádió. Művésznök, játszottak már egyébként együtt? Ez régi munkakapcsolat?
2: Igen, játszottunk. Többször is.
4: Úgyhogy ma az Ági rendezett is engem többször az Apátság című előadást. Többször, ami még néha látható a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban, ahol több szerepet is játszunk együtt, meg külön-külön, meg egyáltalán. És ez a Két néni is egy kicsit egy ilyen közös vállalkozás is, mert itt is vagyunk, ott is vagyunk, és akkor ez mind a két helyen be lesz mutatva majd.
1: Utána néztem a darabnak, a Két néni, ha megindul, az aranyos cím, de ha azt mondom, hogy Gyász úton, mert ezen a címen is játszották, az egy picit lehangolóbb. Nevetésre készüljünk, vagy zsebkendőre készüljünk?
2: Talán mindkettőre, igen.
4: Ha mi úgy szeretnék, ha igen. Én is, szerintem van benne minden. Van benne minden, abszolút nevetős is.
2: Talán kicsit több a nevetés.
4: Igen.
2: Reméljük.
1: Igen. Jó, ne áruljunk és ne spoilerezzünk el mindent. Ha megindul a mondat második fele, hová is indulnak el sírt keresni? Ez nagyon csúnyán hangzik, már horrorosan.
2: Igen, az édesapánk sírját akarjuk megtalálni, aki már hosszú ideje eltávozott, és 25 évvel azelőtt, és nem emlékszünk pontosan. És elindulunk a világba, úgyhogy nem tudjuk, hogy merre megyünk.
4: Igen, és nagyon sok kaland vár ránk, és tulajdonképpen ezen az úton kerülünk igazán közel egymáshoz, és úgymond ismerjük meg egymást, és hát nagy csatározások vannak, de tényleg sok mindent nem szeretnék elárulni, de végül is borzasztó, igazán izgalmas, és ez egy nagy kaland kívül belül, tehát úgy van egy önismereti körút is, meg egy ilyen, hát egy ilyen egymást is jobban, megszerető, megismerő utazás.
1: Ez 21. századi darab, vagy ez egy általános, érvényű darab? Hú, de buta kérdés volt.
4: Nem buta, végül is azt hiszem általános érvényű, mert jól lehet, mi együtt élünk, de úgy elérünk egymás mellett. Tulajdonképpen is ezen az úton bizonyos kényszerhelyzetekbe vagyunk belekényszerítve, na ezt most jól megmondtam, és ezek a megoldások, meg ez ahogy elindulunk az úton, és amik szembe jönnek, és hogy oldjuk meg, ez gondolom időtlen. Tehát mindig vannak akadályok, mindig vannak felismerések, és ez mondjuk mostanában játszódik, ez a darab jó pár évvel ezelőtt, tehát nem annyira most. Igen. Egy-két dolog megmutatja talán a divat, hogy milyen ruhában vagyunk, hogy melyen korban vagyunk, de különben mindegy.
1: Jó, tényleg szemtelenül fiatal a szerző, tehát olyan régre nem tudnak visszamenni itt a 20. században sem, ami minden látogatóban fölötlik, hogy szegény Keszég László mit tudott önöknek mondani? Már elnézést, de hát két kipróbált csibész van a színpadon. Tudott adni egyáltalán tanácsot, vagy jobbról be, Éva, balról be, Ági, ennyi?
4: Jaj,
2: azért hát kell valaki, aki ezt lentről nézi, meg hát ő kitalálta ezt az egészet, hogy hogyan legyen, meg mi legyen a díszlet, meg hát ez nagyon sok dolga van.
4: De meg az ellenségeknél is van, rengeteget beszélgetünk, sokat-sokat segít, és rávilágít egy-két pillanatra, amit esetleg mi nem úgy látunk.
2: Mert igen, ugye... meg az ember lentről másképp látja, tehát a harmadik szem az mindig nagyon-nagyon fontos. Talán a legfontosabb, hogy kívülről mit lát a néző.
1: Én nagyon jól tudok bánni a hölgyekkel, legalábbis tudom, hogy ki kell ejteni Bozóki Mara nevét, mert nélküle sem jöhetett volna létre az előadás. Amit ő hozzátett jelmezben, díszletben, azt önök kérték? Vannak igények ruhára például? Most nagyon nőklapjás leszek, de nem baj.
4: Nem. Hát igazából nem a ruha teszi. Tényleg nem a ruha. És megmondom őszintén, ha most így, ahogy itt ülünk, elindultunk otthonról, így lejátszuk, így is tökéletes. Tehát nem a ruha teszi a ruhát, csak azért választottuk, mert mondom, egy kicsit az időt beosztjuk, hogy ez mondjuk, nem tudom, 80-as, 90-es évekre tehető, tehát nem annyira 2000-en túl, hanem inkább még egy kicsit előtte.
2: Igen.
4: Ott játszódik a mi előadásunk szerint.
1: A darabban, én utána néztem, azt hiszem 2002 körül játszották Debrecenben, ott volt zongora, ott voltak dalszövegek, itt most azt ígérik nekünk a Karintiban, hogy akár csípőből Aznavort tudnak énekelni nekünk. Mennyi zene lesz a darabban, hölgyeim?
4: Félreértés. Aznavour neve elhangzik a darabban. De mint hála Istennek, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem énekelünk. Ez egy prózai darab.
1: Jó.
4: Igen, valóban így írta meg zenével, de ezt a próba a rövidsége és a helyzet miatt nem is gondoltunk erre, hogy itt...
1: Hát ez egy ilyen változat, nem kell szabadkozni. Utána néztem, a pénteki bemutatóra leghátul van még 4 darab zöld szék, de az úgyis elfogy, aztán majd vasárnap délután 3-kor is lesz. Borítékolható ilyenkor? Megjósolható, hogy siker valami?
4: Jaj,
1: bocsánat.
4: Kopog le a fát. De én nem szeretek, én nem vagyok egy jó típus, én inkább egy reménykedő és egy hívő típus vagyok. Nem tudom, te Ági?
2: Nem, de én reménykedem én is, igen. Hát mi nagyon szeretjük, és reméljük, hogy ez látszódni is fog, és ezt
4: azt is tudjuk. Szeretető,
2: nagyon kedves, nagy szívű darab, igen.
4: Nagyon. Úgyhogy mondom, a színházból ugye, akik erre jártak, és ugye dolgoznak rajta, ők is a háttér, a díszletezők, a kellék, hát egyszerűen oda vannak érte, alig várják már, hogy valamit kérjünk, hogy teljesíthessék, és imádják a darabot. És ez nagy jel, ez nagyon jó jel.
2: Igen.
1: Azt szokták mondani, hogy a ritmus nagyon fontos, bármint ha humorról, vagy bármiről van szó. Itt a ritmus adott volt, ez a barátságos kérdés az elején, ez erre is vonatkozott, hogy érzik egymást?
2: Abszolút, mi jól dolgozunk nagyon együtt, igen, mi szeretünk nagyon együtt
4: dolgozni. Így van, és meg is beszélünk mindent.
2: Így van.
4: Gondolom, egész nyáron, ugye most elég túra volt ez a nyár, mert Salgótarjáni nyára is készültünk, az is egy ilyen zenés volt, akkor is együtt voltunk. És akkor is ásfolytában tudtuk mondani ezt a szöveget, mert ugye két személyes darabnál, tehát nincs más, csak mi vagyunk, és mondani kell, kész, ez van. Nem mondja más helyettünk, úgyhogy bizony volt mit tanulnunk, és tanultunk is.
1: Jó.
4: Hát mondom, ez alatt a hosszú nyár alatt teljesen összenőttek, mint egy igazi testvérek, akik ritkán látják egymást, de most belehúztak.
1: Rendben, azt nagyon jól tudom, hogy Vándor Évára még Sirály biztosan vár, és így, amikor iskolakezdés van, vagy évadkezdés van, szabad-e jóval előbbre nézni, mint mondjuk a pénteki bemutató? Jár-e más a művésznők fejében, vagy tudják-e, vagy megosztható-e, vagy most csak két nézzünk?
2: Ó, hát vannak mindenféle bemutatóink még ígérve, de az az igazság, hogy nekem most el is maradt kettő tavalyi évadban, és így én már nem ismerek mondani semmit, majd ha megvan a bemutató, majd akkor.
4: Igen, és az az érdekes, még ebbe, bocsánat, csak egy utolsó pillanatot beleszólok még, hogy szeptember végén ezt a két néni darabot a Salgótarjáni Zenta Színházban is bemutatjuk.
2: Igen, mert ez koprodukció.
4: Ez egy koprodukció, és ugye mi itt is játszunk, ott is játszunk, tehát ez tökéletes erre a helyzetre, és most itt be tudjuk mutatni szeptember elején, szeptember végén pedig.
2: Ott lesz három előadás, 24, 25, 26,
4: 6. Igen, és aztán kiderül majd, hogy kire mi vár.
1: Ez annyira sejtelmes volt, hogy fölbátorodtam, illetve elszemtelenedtem. Itt nemrégiben könyvekről beszélgettünk. Művésznők, a könyv az jó barát? Vannak kedvenc könyvek? Használnak még könyvet? Olvasnak még könyvet?
2: Én nagyon, igen, én olvasós vagyok, igen. Én most volt a születésnapom nem olyan rég, és most kaptam megint három könyvet, és halálboldog vagyok, az egyiket már el is olvastam. Ugyanattól a szerzőtől három könyv, és nagyon, nagyon tetszik, és nem ismertem, és valaki ajánlotta, és így én olvasós vagyok, igen.
4: Én imádok könyvesboltba járni, azt az illatot, tehát már egyszerűen válogatni a könyvek között, és akkor megveszek egy rakat könyvet, és most már abba beletartoznak a gyerekkönyvek is, ugye a két unoka, ugye különböző korosztály, most például Paddington szerelmesek vagyunk.
1: Megértem.
4: Hát most én leginkább gyerekkönyveket olvasgatok, igen, de zseniálisak, csodálatosak vannak, és mondom, a többi az olyan kedvesen ott vár rám, és úgy néha kikacsingat, hogy ő itt vagyok, igen, és akkor így megsimogatom őket, de majd jövök című.
1: Én nem akarok konyhapszichológus lenni, de ez a csicsergés, ez azt jelenti, hogy a doktor úr a maga szíve sose fáj? Vannak mélyebb pillanatok a hölgyek életében? Csak azt nem osztják meg velünk?
4: A próbában? Vagy az
1: bármikor. Annyira elmentem bulvárban már. Vagy
4: valami rosszat is, mondjuk.
1: Ne, aggódást legalább.
2: Mert izgatottak vagyunk most, mindjárt vagyunk, és még egy csomó izgatottak vagyunk.
4: Igen, és most technikai próbák vannak, és most minden annyira picit más, és megváltozott, és most...
2: És nincs már sok időnk.
4: Nincs sok időnk. Már úgy értem, tényleg három nap is itt a premier, és mi azzal a jó érzéssel várjuk, hogy jaj, de jó, de azért itt vannak még pontosítási feladatok, úgyhogy éppen erről beszélgettünk.
1: Majdnem kiejtettem, hogy zapszem, de most megint elpirultam, mert hogy hol a zapszem, arról egyáltalán nem beszélünk. Ha azt mondom, hogy kéz- és lábtörést, abba beleegyeznek, vagy sikoltok? Igen.
2: Igen? Igen, igen.
4: De még csak beszél, a zapszem ide-oda, de azt szeretném mondani, hogy szerintem mindenkinek jó lesz ez az előadás. Úgy értem, fiatalnak és idősnek, bárkinek. Ugye mi egy testvérpár vagyunk, már mondtam is valakinek, és ő mondta, hogy jaj, de jó, ő eljön a testvérével. És mondom, hogy nagyon jó utazáson veszel majd részt a testvéreddel. És én szerintem, de én szinte kíváncsi is vagyok, és lehet, hogy majd lesz olyan, hogy beszélgetünk utána a nézőkkel, mert ez egy pont olyan előadás, amiről nem tud menekülni a néző. Muszáj, hogy saját magát fölül kérdezze, a családját, önmagát, az életet, a halált. Én szerintem azért mondom, hogy idősnek, fiatalnak mindenkinek való, mert nem olyan annyira általános, és annyira mégis jó és hasznos kérdésekkel foglalkozik.
1: Mondtam én, hogy lesz egy pici zsebkendő is benne, rendben. A cím ellenére, ami az, hogy két néni, ha megindul, én két csitrivel, fruskával beszélgetettem, Vándor Évával és Kökényesi Ágival. Akkor a jól bevált módszer szerint kéz- és lábtörést kívánok. Pénteken bemutató a Karintiban, vasárnap délután 3-kor újra előadás. Salgó Tarjánban is az Ente Ferenc Színházban tessék keresni a darabot, és imádni a hölgyeket, amit én itt megtettem, legalábbis verbálisan meg szóban. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm.
4: Mi köszönjük. És az még az évadban folyamatosan látható a Karintiban.
1: Én erről pedig akkor majd mindig beszámolok, úgyhogy ez az én dolgom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó próbát kívánok. Jó technikai próba? Technikai próba, ugye? Jó. Viszonthallásra, csok. Jaj, hát Virágot így nagyon nehéz rádión keresztül átadni, de a puszit meg a csókot lehet. Pénteken tehát Pierre Nott, Két néni, ha megindult című, néha keserédes, néha vidám, néha gondolkodós darabjának bemutatója a Karintiban, ami azért sok újdonsággal vár mindenkit jutalomjátékkal, Schneider Zoltántól, Sirállyal, majd ez lesz az utolsó bemutató, arra egy picikét várni kell, de ez a Két néni, ha megindul, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházban is látható, mivel egyébként ez egy közös koprodukciója, de jó volt beszélgetni, tehát Vándor Évával és Kökényesi Ágival, aki elmulasztott volna a Csivitek és Csevelyek közül akár egy szösszenetet is, az Spotify-on újraélvezheti majd. Van nekünk egy ilyen fülünk vagy oldalunk, üsségbe Spotify, Y a vége, és azon belül Klasszik Nyitány, de ezt nem oktatólag mondtam, csak saját magamnak szeptember 1-én, hát na, az iskola kezdés napján. Attól ez még egy rendkívül vidám, könnyed és nyugodt Klasszik Nyitány.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, Kőbányán a Maglódi úton a Gitár utcánál sávlezárásra kell készülni. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Akadozik az előrejutása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton a Nagykörút előtt, illetve a Soroksári úton befelé a Haller utcánál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a téren és környékén továbbra is korlátozásra kell készülni. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket, szép jó reggelt kívánok! Szeptember első délelőttjén nem csak az iskola kezdődött el, de ha felnézünk az égre, akkor azt látjuk, hogy gyorsan csökken a felhőzet, és 25 fokig melegszik majd a levegő. A népi kalendárium szerint az egyednapi szép idő kellemes őszt ígér, de a történelem azért tartogatott már meglepetéseket. 1923-ban például valóságos fagyos téli hangulat uralkodott a főváros környékén. Budakeszin mindössze 9,4 fokot mértek ezen a hajnalon, ami abszolút rekord. A mai napos, szeles időnk tehát igazi ajándék a múltbéli hidegekhez képest.

0: Klasszik Rádió 92.1. szeptember 1-én kedden Johann Sebastian Bach Brandenburgi versenyének első tételét hallhatták a Liszt Ferenc Kamarazenekartól, tőlem pedig két rendkívül érdekes, néha titokzatos programot. Titokzatosnak azért mondanám, a Keleti Éva emlék estet csütörtökön a Pesti Vigadóban, mert még semmit nem írtak le a meghívott vendégekről, az előadókról, de az biztos, hogy emlékezni jó kell, és nem szomorú, hanem kellemes a február 6-án elhunyt Kossuth és Balázs Béla díjas fotográfusra, mert hogy Keleti Éva életműve nem csak a 20. századi magyar színháztörténet, filmművészet reprezentációja, hanem a már életében ikonikussá vált képeivel generációk sorának követendő példája is egyben, sőt életútja, tartása, magatartása. Kedvessége, humora, tiszta és világos megnyilvánulásai nem véletlenül váltanak ki pályatársaiban tiszteletet. Egy beszédet mondott még a legutolsó decemberi nyilvános fellépésén, a 95. születésnapjára tervezett jubileumi kiállításaira készülve, és ezen az estén, ami csütörtökön lesz tehát a Pesti Vigadóban, a képeket kivetítve rá lehet emlékezni, illetve a meghívott vendégekkel, ezért mondom, hogy titokzatos, mert még nem tudom az ő sorukat, közösen idézhető föl Keleti Éva életének jelentős eseményeinek sora. Meg jó rá emlékezni, tényleg rendkívül kedves és humoros, nekem néni volt. Egy másik furcsa, de megmagyarázható esemény az egyik leggyönyörűbb helyszínen, legalábbis nekem a Dohány utcai zsinagóga az mindig gyönyörű volt, én ott nőttem föl, mármint mellette. Holnap este 8-kor Nathaniel Herstik, Kelemen Barnabás és Daniel Grossman nevével filmjelzett nemzedékről nemzedékre koncert élvezhető majd. Dor Vador, ez jelenti, vagy így ez fordítódott le nemzedékről nemzedékre, ez a héber kifejezés. A zsidó és egyetemes értékek továbbadásának szépséges felelőssége minden generáció számára, így szól a meghatározás, és akkor ott lesz ezek szerint Nathaniel Herstik, korunk egyik legjelentősebb zsidó kántora, aki egy több száz éves kántor dinasztia 14. generációjának tagja, a partner Kelemen Barnabás a magyar zenei élet egyik legfényesebb csillaga, rendkívüli művészi érzékenységgel a hegedű játékában, a hangverseny dirigense pedig Daniel Grossman, ő egész pályáját a zsidó kulturális örökség megőrzésének és újrafelfedezésének szentelte. Tehát szerda este 8 óra a zsidó liturgikus zene legszebb műveinek, klasszikus és kultikus opera részleteknek lehet tapsolni, felhangzik Max Bruch megrendítő szépségű első G-moll hegedű versenye, és világsztárok tehát egy gyönyörű helyszínen a Dohány utcai zsinagógában, és elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor már összegezni kell a mai napot, illetve még maradt egy jó tarácsunk a tarisznyába.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok, megvannak, indulhatunk, várjunk csak, az útra való, majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Az útravaló előtt egy kis összefoglaló a mai napra, ami pont szeptember 1-e. Először Leányfalura invitáltuk önöket a Ravasz László emlékházba. Itt láthatók a hazaköltözött képek, legalábbis ez a címe Kálmán Kata fotográfiáinak, és amit összeállított belőle a Reggeli Express vendége Medve Mihály, mint kurátor. 1937-től 42-ig Kálmán Kata gyakori vendég volt Móricz Zsigmondéknál Leányfalun, itt ott akkor készültek ezek a most újra felfedezett képek. Aztán beszélgettünk egy jót Farkas Ferenccel, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárának igazgatójával. Igenis, él a könyvtár, menő a könyvtár, ő kiejtette a száján azt is, hogy szexi a könyvtár, rengeteg programmal, és majd, hogyha már tudják, hogy mi lesz a kötelező, akkor rengeteg fiatallal, akik egyébként most is élvezik, hogy ott arra tudnak koncentrálni, amire kell, és mint rendezvény, helyszín sem utolsó a könyvtár, ahol nem muszáj egyébként csöndben lenni, és nem is marad csöndben a múzsa rovatunkban Vándor Éva és Kökényesi Ági, mert hogy péntek este lesz egy premierjük a Karinti Színházban, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színházzal ez egy koprodukció. Két néniha megindul, egy rendkívül fiatal francia szerző darabja ez. A címe ez, tehát nem néni, sem Éva, sem pedig Ágnes, úgyhogy ők így elindulnak, és Franciaországon keresztül, némi keserédességgel, némi szomorúsággal, de sok-sok vidám jelenettel rátalálnak egymásra, mert hogy testvérek. És ez a beszélgetésünk is újra hallgatható Spotify-on, csak keressék a Klasszik Nyitány fület, illetve dobozt vagy fakkot, és akkor jöjjön az útra való nem mástól, mint Plutarkosztól, görög középplatonista, krónikás és életrajzíró, az biztos, hogy a párhuzamos életrajzok az élvezhető tőle. És amit írt a visszarendeződés az újra szeptemberben visszazökkenés témakörben, az az, hogy amit belül elérünk, az megváltoztatja a külső valóságot. Törődjünk tehát magunkkal, megéri, mert akkor minden sokkal könnyebb lesz. Holnap reggel pedig Szerémi Nórával élvezhető, már mint a Klasszik Nyitány. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszonthallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma kezdődik az új tanév, olcsóbbak lettek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kezdődik a tanév a köznevelési intézményekben és a szakképzésben. A csaknem 1.200.000 diák között mintegy 100.000 elsős van. Az őszi, téli és tavaszi szünet mellett az iskolák 5 napot használhatnak fel tanítás nélküli munkanapként. Ezeken például kirándulásokat vagy egyéb programokat lehet szervezni. A tanév június 18-án ér véget. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a polgárőrök a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Több változás életbe lépett szeptembertől. Mától adómentesek a vényköteles gyógyszerek. A kedvezmény a patikában elkészített termékekre is vonatkozik. Szintén mától a nyugtaadásról is kell adatot szolgáltatni az adóhivatal felé. Mától érvényes a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megbízatása. Az Alkotmánybíróságon pedig visszaállították az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát. Emiatt távozott az elnök, Polt Péter és 3 alkotmánybíró is. Minden feltételt teljesített Magyarország az uniós források hazahozatalához. Ennek megfelelően átszámítva mintegy 3600 milliárd forintra számíthat a hazai költségvetés. Magyar Péter miniszterelnök mindenkinek megköszönte az elmúlt hónapokban végzett munkát. Megválasztották az adóhivatal új vezetőit. A NAV elnöke Rózsán és Sát Mónika adószakértő lesz. Bűnügyi és rendészeti elnök helyettes pedig Sisák Attila. A pénzügyminisztérium hangsúlyozta, az új vezetésnek vissza kell építenie a hivatal szakmai tekintélyét, közben hatékonyabb ügyfélbarát adóhatóságot létrehozni. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet és környékét, 8-an meghaltak, 5-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Több mint 4400 eltűntet még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Napközben napos, gyengén felhős idő valószínű, eső nélkül. Napközben 27-32 fok várható. Szeptember első napjaiban nyáriasan meleg idő jöhet, de hűvösek lesznek a hajnalok.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékos

0: Tának majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1895-ben jelent meg az első automobil Budapest útjain. A három lóerős Benzveló tulajdonosa Hacsek Béla orvosi műszerész volt, aki Bécsben vásárolta meg az áhított négykerekűt. Érdekesség, hogy Hacseknek igen különleges foglalkozása volt. Ő volt az első hazai műszemkészítő. Autót behozni amúgy akkoriban nem volt egyszerű. Feljegyezték, hogy az osztrák vámtisztek a járművet még nem tudták megfelelően bejegyezni, ezért szétszedették, így a motort kilós vasáróként, míg a karosszériát hintóként jegyezték be. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hofi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdődött az új tanév, kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet. Változékony enyhe idő lesz eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvár megyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. A tanévkezdés napjára az összes távolsági buszforgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádióban. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. A kormány tegnap benyújtotta az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint a büdzséről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem dupla lesz a családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések is. A világháborús jóvátétel megfizetésére szólította fel a lengyel elnök Friedrich Merz német kancellárt. Károly Navrocki a II. Világháború kirobbanásának 87. évfordulóján tartott megemlékezésén arról beszélt. A történelmi igazságot és a jövőt is szem előtt tartva, Németországnak rendeznie kellene a Lengyelországnak járó háborús jóvátétel ügyét. A pénzt a lengyel hadsereg fejlesztésére fordítanák. Kiterjedt orosz drón és rakétatámadás érte hajnalban Kijevet, 8 ember meghalt, 5-en megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadiipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a Leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt, 19 régió és a Fekete-tenger felett. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem valószínű. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az utcai gyors étkezés előfutárai voltak a budapesti virsli főzők, akik naphosszat tolták kétkerekű kis kazányukat, melyen egy edényben folyamatosan forrt a víz. Főtt virslivel és tormával várták az éhes vevőket. Szívesen vásároltak tőlük az utcaseprők, a konflisok kocsisai és az utcalányok is. A virsli főzők éjjel-nappal működtek, de munkájukat nem sokra becsülték. 1904-re a számuk igencsak megsokszorozódott, ezért azzal a kéréssel fordultak a kereskedelmi miniszterhez, hogy az utcai virsli főzést sorolja az iparágak közé. A kérelmet azzal az indokkal utasították el, hogy eme tevékenységhez nem kell különösebb szakértelem, ezért nem lehet iparággá nyilvánítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK a magyar sport egyik patinás egyesülete. A Magyar Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlésére 1888-ban került sor egy budapesti kávézóban. Az alapító tagok a magyar arisztokrácia és a zsidó polgárság köréből kerültek ki. A századforduló előtti sport és közéletben szokatlan volt az MTK sok demokratikus felfogása, a szélsőségekkel szembeni kiállása. Az egyik alapító Szekrényesi Kálmán volt, akit az úszás apostolának is neveztek, ugyanis első magyarként úszta át a Gibraltári szorost, a Suezi csatornát, a Bodeni tavat és a Balatont is. Mindamellett repülőgép konstruktőr és az irodalmi társulat titkára is volt. A dzsidás kapitány, a kerékpár és az erőgép szavainkat is ő alkotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten hivatalosan 19 különböző gyógyvizet tartanak számon. A gyógyfürdőkben mészkő táblákon tüntetik fel az adott fürdő gyógyvizének összetételét és a gyógyvíz hőfokát. A legforróbb vízben mindössze 6-9 perces tartózkodást ajánlanak. Ha hosszabb ideig ülünk a vízben, a vérnyomás csökkenése miatt könnyen megszédülhetünk, amikor elhagyjuk a medencét. A legmelegebb termálmedence a Rudasfürdőben található. Ennek vize 42 Celsius fokos. A hidegebb vízű merülőmedencék arra szolgálnak, hogy a szauna vagy a gőzfürdő használata után a testet hirtelen lehűtsék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, s ha az ember 10 után érkezett haza, vagy hajnalban ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így pénzt is lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedvű vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Szigorúbban lépnének fel a kapcsolati erőszak ellen. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Felállításához és működtetéséhez csaknem 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány. A hivatal elnökének március végéig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Unger Anna tegnap a Kossuth Rádióban azt mondta, a gazdasági és társadalmi igazságtétel lesz a hivatal legfontosabb feladata. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A kabinet szerint az erről szóló törvénynek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén, az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palócz André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés és elmaradnak a beígért béremelések. Egyeztetéseket kezdeményezett a kapcsolati erőszak visszaszorítására és a közlekedés biztonság erősítéséért a Belügyminisztérium. Pósvai Gábor tárcavezető szerint elsősorban a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás és a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények miatt kellenek változások. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. Kijevben már 12 halálos áldozata van a hajnali orosz drón és rakéta támadásoknak. A BBC információi szerint 17-en megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint hadipari üzemeket is bombáztak az ukrán főváros és a Fekete-tengeri kikötők környékén. Közben az ukránok a Balti-tenger egyik fontos olajterminált működtető kikötőjét támadták a leningrádi régióban. A helyszínen tűz ütött ki. Az orosz légvédelem több száz ukrán drónt lelőtt 19 régió és a Fekete-tenger felett. Már több mint 1000 áldozata van a nepáli villámáradásoknak. A mentőcsapatok több mint 4000 eltűntet, köztük 3 magyar-nepáli kettős állampolgárt keresnek. Több település továbbra is el van zárva a külvilágtól. Egy erőmű dolgozóit robbantásokkal próbálták kiszabadítani, miután több százan rekedtek egy föld alatti alagútban. Az ország nagy részén süt a nap, jelenleg délnyugaton lehet borult az ég, de számottevő eső sehol nem valószínű. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 27-32 fok, késő este 17-24 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királygyógyfürdő építését 1565-ben Arszlán pasa rendelte el, és utódja Szokoly Musztafa pasa parancsnoksága idején fejezték be. Az akkor ismert forrásoktól ugyan távolabb létesítették, de a városfalon belüli elhelyezkedés lehetővé tette a fürdő használatát az ostromok alatt is. Vízellátása az építéskor és most is a Lukács fürdő térségében feltárt hévizes kutakból történik. Kezdetben a melegvizet vörös fenyőből készített csatornában juttatták a fürdőbe. 1796-ban a terület és az építmény a König család tulajdonába került, amiből az elnevezése is származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ország első állandó mozia, az Apollo, a mai Blaha Lujza téren nyílt meg 1906-ban. A kíváncsi közönség esténként megtöltötte az 500 férőhelyes nézőteret. Mivel ekkoriban még nem forgattak megfelelő hosszúságú filmeket, így a rövid vetítések között színészek fellépései tették teljessé a sztorit. Valószínűleg ezért alakult ki a filmszínház elnevezés. A szomszédban álló népszínháznál eközben attól tartottak, hogy a mozi átcsábítja a nézőket. Aggodalmuk nem volt teljesen alaptalan, ugyanis a kezdeti években még a gazdagabb rétegek és az előkelőségek is szívesen látogatták a vetítéseket. Az Apollóban később már revüket is bemutattak. A vetítéseket pedig rövidesen a Royal szállóba tették át, ahol Royal Apollo néven zajos sikereket ért el a projektográf.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget. Ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tottyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. Így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült Sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját. A magyar filmek között a Hippolita lakály Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Több felé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetz Színház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében Első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött az új tanév, filmklasszikusokat vetítenek a Puskin moziban. Folytatódik a változékony idő, köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogy vármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola és kollégium tanévnyitóján azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget. Ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Tottyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet. A költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartóktól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakciónak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a Volán busznál, ezért a nyáron azon dolgoznak, hogy biztosítsák a stabil működést. Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot lefoglalt. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban, tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan vevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlan vásárlást. 100 éves a Puskin mozi. A Fővárosi Filmszínház hazai és külföldi klasszikusokkal ünnepli a jubileumot. A programsorozat 25-én az 1927-ben készült Sci-fi néma filmmel, a Metropolisszal kezdődik, de levetítik Sergio Leone Volt egyszer egy Amerikáját. A magyar filmek között a Hippolita lakály Fábri Zoltán 20 óra című alkotását, a gyerekszekcióban pedig a Szeleburdi családot vagy a Vukkot is meg lehet nézni. Az ország nagy részén süt a nap, délnyugaton lehet borult az ég, de eső nem lesz. Több felé megélénkül a szél. Délután 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1973-ban az alagutat Buda, Pest és Óbuda egyesítésének centenáriumára felújították és korszerűsítették. 9 cm acélbetétes torkrét vízzáró betonrétenggel, üvegmozaik burkolattal, új szellőző berendezéssel látták el. Utóbbi középen a párhuzamos tárón át percenként 2600 köbméter levegőt nyom ki, mivel a gépjárművek már-már elviselhetetlenné tették a légzést odabent. A rétegvíz elvezetésére csőhálózatot építettek ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti villamos városi vasút vezérigazgatója Balázs Mór londoni tapasztalatai alapján foglalkozott egy pesti, felszín alatti vasút gondolatával, mivel a hatóságok már korábban kijelentették, hogy az Andrássy úton nem építhető sínpálya. A terveket a Siemens és Halske cég készítette. Az engedélyt megkapták, cserébe viszont az ezredévi kiállítás megnyitásáig el kellett készülnie a vonalnak. Erre 21 hónapjuk volt. 1896. május 3-án délután Ferenc József nyitotta meg Európa rekordidő alatt épült első motorkocsis föld alatti vasútját. A londoni ugyanis eredetileg gőzhajtású volt. A műszaki színvonalat tekintve az egész vasút benne a járműpark messze megelőzte a korát, és olyan megbízható volt, hogy például a biztosító berendezés 1973-ig működött eredeti állapotában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Schoedelnik Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruit Web már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívó termek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött az új tanév. Nagyon gyenge lesz az idei almatermés. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A pedagógusok munkája stratégiai fontosságú a nemzet számára, hangsúlyozta a köztársasági elnök a Somogyvármegyei Nagybajonban. Baka András, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén azt mondta, az oktatás szellemisége formálja a közösséget, ezért a pedagógiai hivatás a legmagasabb fokú elismerést érdemli. Ma 1.200.000 diák számára kezdődött meg a tanév. Az iskolák egységes finanszírozását sürgeti a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a tanév kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat, így nagy különbségek alakulnak ki a fenntartótól függően. A szakszervezet közölte, ősszel javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak egy olyan rendszer érdekében, amelyben minden gyerek után ugyanannyi támogatás jár. A tanévkezdés napjára az összes távolsági busz forgalomba tudott állni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor átvette a tárca irányítását, válsághelyzet volt a volánbusznál, ezért a nyáron azon dolgoztak, hogy biztosítsák a stabil működést. Benyújtotta a kormány az idei költségvetés módosításáról szóló javaslatot. A hiánycél az eredetileg tervezett 3,7% helyett 7,5% lett, a gazdaság pedig 2%-kal bővülhet idén az előzőleg tervezett 4,1%-kal szemben. A Fidesz szerint a be nem tartott ígéretek költségvetése az előterjesztés. Palóc André képviselő példaként említette, hogy nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. A Fruitweb már júliusban is csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, szemben a tavalyi 170 ezer tonnával. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szeptember 1-e van, hát most nem kezdek el arról beszélni, hogy indul az iskola, van, ahol már elindult, van, ahol még nem, hiszen a gyerekek már egyébként is hazajöttek, elmesélték az élményeiket, vagy pedig készülnek az előttünk álló napokra. Hát az élet megy tovább, ugye ősz van, de még nagyon sok nyári napban lesz részünk már, ami az időjárást illeti. Nézzük, hogy itt a műsorban szeptember 1-én kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Mészáros Zsolt Máté orgonaművészt hallhatják, aki egy nemzetközi orgonasorozatról mesél, amely a kőbányai Szent László templomban indul. 5 és 6 óra között velünk lesz Petrovics Eszter, Elke Ferenc díjas dokumentumfilmrendező, szerkesztő, akivel Petrovics Emil örökségéről beszélgetünk, hiszen éppen 15 éve hunyt el a művész. Most pedig Liszt Ferenc Ezdur zongora versenyének első tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Újra felcsendül az orgona. Nemzetközi orgonasorozat indul a kőbányai Szent László templomban. A vonalban Mészáros Zsolt Máté, junior primadíjas, orgonaművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
1: Mi ennek a különleges kezdeményezésnek a missziója, célja?
2: A kezdeményezés célja természetesen az orgona zenének a széleskörű népszerűsítése, hiszen az újonnan induló kőbányai nemzetközi orgonaestek valamennyi hangversenyére ingyenes a belépés. 2014 és 2020 között voltam ennek a templomnak az orgona művésze, még mielőtt a belvárosi főplébánia a templom zeneigazgatója lettem, és ebben az időszakban úgy vettem át ezt a munkakört, ezt a pozíciót, hogy nagy hagyománya volt itt az orgona hangverseny sorozatok szervezésének, így én magam is éveken keresztül szerveztem itt koncertsorozatokat, egészen a pandémia időszakáig, a koronavírus időszakáig, tehát 2019-ben volt az utolsó alkalom, ha jól emlékszem, hogy én magam is koncertet adtam a templomban, és sokaknak hiányoztak ezek a hangversenyek, hiszen a kőbányai Szent László templom rendkívül különleges akusztikával rendelkezik, és egy olyan orgonával, amely egyébként alkalmas szép orgona hangversenyeknek a megvalósítására. Így már évek óta beszéltünk Somogyvári Ákossal arról, hogy újra kellene indítani az orgona sorozatot a kőbányai Szent László templomban. Somogyvári Ákos a templomnak a karnagya, illetve a László király egyházi kórus alapítványnak a vezetője, amelynek szervezésében meg fognak valósulni ezek az orgonaestek, és a sorozatnak a támogatója a kőbányai önkormányzat. Egyébként korábban is ők támogatták ezeknek az orgonakoncert sorozatoknak a megvalósítását.
1: Az első nap, ugye szeptember 6-a lesz majd. Mi lesz a nyitó hangverseny? Hogyan kezdődik a program?
2: Szeptember 6-án 18 óra 45 perckor lesz a hangverseny, amely megnyitja ezt a sorozatot. Ezt a koncertet én fogom adni, és Liszt Ferenc születésének 215. évfordulójához kapcsolódva a zeneszerzőnek a műveit tűztem műsorra. Egyébként az eseményeknek a különlegessége az többek között az, hogy nem csak hangversenyek lesznek, hanem mindig szentmisével kötjük össze, tehát minden alkalommal 6 órakor már egy szentmise lesz, és az idei évben Bárdos Lajos jeles egyházzenészünk halálának 40. évfordulója van, ezért az ő művei fognak mindig ezeken a szentmiséken elhangzani, és ezeket követik majd 18 óra 45 perckor a hangversenyek.
1: Ugye minden hétvégén lesz egy hangverseny, van, hogy szombaton, van, hogy vasárnap.
2: Ahogy említetted, szeptember 6-án én fogom megnyitni az első kőbányai nemzetközi orgonaestek koncertsorozatot Liszt Ferencnek a műveivel, majd pedig szeptember 19-én egy különleges eseményre kerül sor, egy zenekaros misére Mozart D-dur Missa brevisse fog elhangzani, illetve Bach is Handel zenekari kíséretes művei, Somogyvári Ákos és Safarek Krisztián vezényletével. Október 3-án Áhim Erzsébet fog hangversenyt adni, orgona hangversenyt, aki 20 éven át volt a kőbányai Szent László templom orgona művésze, ezért természetes, hogy első körben őt is meghívtuk a kőbányai nemzetközi orgonaestek sorozatban. Egyébként már régóta Svájcban élő híres magyar orgonaművész, aki többek között a Magyar Arany érdemkereszttel is kitüntettek. A sorozatot pedig október 25-én egy lengyel-magyar esemény fogja zárni, hiszen az idei évben van az 1956-os forradalom, illetve a poznányi felkelésnek a 70. évfordulója, és Kőbányán nagyon erős lengyel közösség van, hiszen itt található a lengyeleknek a római katolikus temploma is, ezért arra gondoltam, hogy a lengyel-magyar barátságról megemlékezve mindenképpen érdemes lenne egy ilyen tematikus hangversenyt szervezni a sorozat keretében. József Kotovics lengyel orgonaművész fogja ezt a hangversenyt adni, aki a lengyel bronz érdemkereszttel kitüntetett orgonaművész, Bialystokban él, és a Varsói Chopin Zeneművészeti Egyetemnek a professzora most már évtizedek óta. Az ő műsorán pedig lengyel és magyar műveket hallhat majd a közönség. Érdemes tehát minden koncertünkre ellátogatni, hiszen rendkívül színes lesz a program, és valamennyi eseményre ingyenes a belépés. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: De ugye a legelső szeptember 6-án lesz majd ez a legaktuálisabb, és természetesen lehet készülni a következő alkalmakra is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok!
2: Én is köszönöm szépen.
1: Mészáros Zsolt Máté, junior primadíjas orgonaművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! Budapesten hamisítatlan vénasszonyok nyara köszöntött be, a csúcsérték 28 fok körül alakul. Az évszázados megfigyelések szerint a mai nap megmutatja az egész ősz hangulatát, a jelenlegi meleg pedig hosszú, enyhe heteket vetít előre. Ha ez a hőség soknak tűnik, gondoljanak 2024. szeptember 1-ére, amikor lágymányosan a hajnali órákban mindössze 24 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, ami trópusi éjszakai rekordot jelentett. Ehhez a perzselő múlthoz képest a mai délutánunk tökéletes egy kellemes sétához.

Ez a Klasszik Rádió 92.1-je, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton a Városmajori Szabadtéri Színpadon látható a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Ház a blokkok között című előadása a 2026-os Szemle Plusz versenyprogramjában. Radu Afrim saját, erre az alkalomra írt és rendezett darabja egy erdélyi kisvárosba 1983 tele és 84 tavaszak közé vezet, egy bontásra ítélt házba, ahol két amatőr festőnő és édesanyjuk életének egy-egy szelete bontakozik ki. A történetet a lelenc gyermek Misi tolmácsolja, miközben a ház ablakán túl a kommunista korszak jellegzetes panelházai a blokkok rajzolódnak ki. Az előadásban a melankólia, az emlékezés, a valóság és az álomszerű képek különös világa keveredik. A Ház a blokkok között ősbemutató, 16 éven felülieknek ajánlott előadás. Péntektől vasárnapig tartanak a Dunaharaszti Városnapok, amelyek idén is változatos kulturális, zenei és családi programokkal várják a látogatókat. Pénteken a Laffert kúriában Tóth Gábor sajtófotóiból nyílik kiállítás, este pedig a Sárik Péter Trió és Falusi Marian közös koncertje kínál igényes jazz élményt. Aztán szombaton a családokat interaktív gyerekműsor, táncos programok és civil kezdeményezések várják, este pedig a Cimbali Band világzenei produkciója is színpadra kerül. Vasárnap reggel a 11. haraszti futónappal indul a program, a Hősök terén pedig a Lecsó Főző Fesztivál mellett veterán autók és motorok, gyerekprogramok és kézműves foglalkozások is várják a közönséget. A zenei kínálat ezen a napon is sokszínű, ott lesz például a Blues Rádió Budapest, vagy éppen Vastag Tamás és zenekara. Vasárnap délelőtt indul a Családi Mozgásfesztivál a Puskás Aréna nyugati parkjának D-szektoránál. A rendezvény középpontjában a mozgás, a játék, a közösség és az egészség áll. A résztvevők többféle sport és mozgásformát próbálhatnak ki a csoportos foglalkozásoktól kezdve, egészen az egyensúly és gyorsasági feladatokon át.

Lesznek saját testsúlyos, erőnléti gyakorlatok, népi játékok, pulifuttatás, illetve különböző kerekes és gurulós járművek is. A nyugodtabb mozgásformálók kedvelői pedig a légzéssel összehangolt lágy gyakorlatokat is kipróbálhatják. Elképzelhető, hogy lehet mondjuk sétálni is, hát az is egyfajta mozgás. A Családi Mozgásfesztivál így aztán egy olyan közös vasárnapi program, ahol a sport mellett a játék, az élmények és a családi együttlét is főszerepet kap. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az elszínház fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Torlódásra készüljenek az Erdősor utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasza előtt csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. Lassú az előrejutás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a József Attila utcát az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz módosított útvonalon jár, Újpest központ felé több megállója kimarad. A második kerületben a Törökvíz úton a Pusztaszeri út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatorna javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! A folytatásban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilmrendező, szerkesztő érkezik hozzánk. Most pedig Manuel de Falla szerzeménye következik, ez a háromszögletű kalap itt az Intermezzo-ban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Elker Ferenc díjas, dokumentumfilm rendező, szerkesztő. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz.
0: Éppen 15 éve, 2011. június 30-án hunyt el Petrovics Emil, a 20. századi magyar zeneszerzés és zenei élet egyik meghatározó alakja, és a te édesapád. Eszter, úgy gondolom, hogy a különböző évfordulók, illetve jubileumok valahogy az emberben felébresztik azt is, amit talán már eltemetett, vagy megpróbált feldolgozni. Szóval csak arra gondolok, hogy nem olyan könnyű ez az időszak bizonyára számodra.
1: Érdekes, hogy ezt kérdezed, mert nem érzem úgy, hogy más lenne, mint a többi időszak. Tehát nem önt el a búskomorság, hogy erre emlékezzek, hanem egy folyamatos hiány van, de ezzel a hiánnyal az ember megpróbál együtt élni, és együtt is kell élni, hiszen mindannyiunkat érnek veszteségek. Úgyhogy ilyen formában nem vagyok se szomorúbb, se vidámabb, hanem egyszerűen csak emlékszem, hogy azon a napon mi volt, amikor elment, vagyis eszembe jut, inkább azt tudom mondani. De hát az életemben ugyanúgy benne van, ahogy édesanyám is, akit 3 éve vesztettem el, úgyhogy ez nem jelent különösképpen más pillanatokat vagy időszakot az évforduló. Az jó, hogy akár így veled is, vagy a közönség előtt, hallgatók előtt tudunk egy picit emlékezni, és felidézni őt, úgyhogy ez inkább egy öröm számomra, hogy kicsit beszélgetünk róla.
0: De mégis a hiány állapota az mennyiben hullámzó? Tehát nyilván változik, ugye? Azért nem egyforma módon éli meg az ember a napjait.
1: Nem igazán mondhatnám azt, hogy hullámzik a dolog, hiszen azért az életművel való foglalatosság, koncertekre járás, a hagyaték ápolása azért egy permanens vele való foglalatosságot jelent. Tehát így módon nincs nagyon hullámzás, mert nincs az, hogy elfog valami. Persze, hogy vannak ilyen pillanatok, de hát ez az ember szívében meg lelkében van, de azt kell, hogy mondjam, hogy birkózom a dologgal, és meg vagyok vele, és jó dolog vele foglalkozni.
0: Ez jó, mert végül is, ahogy téged hallgatlak, tényleg az az érzésem, hogy egyszerűen veled van, és ez nem változott.
1: Igen, tehát, hogy nincs itt fizikailag, de ugyanúgy, ahogy édesapám, édesanyám is velem van, bevillannak dolgok, néha eszembe jut, hogy fel kéne hívni este, de közben akkor nem szomorkodom ezen, hanem csak egy pillanatnyi érzés, hogy de kár, hogy azért nem tudok nekik elmesélni dolgokat, hogy nem látják, hogy az unokájuk hogy cseperedik föl, nem látnak engem, hogy velem mi van, milyen állapotban vagyok lelkileg, szellemileg, mi érdekel. Úgyhogy például az nagyon, nagyon nehéz, hogy az nehéz, ahogy így kérdezett, hogy mennyire hullámzik, hogy amikor például találkozom olyan dolgokkal az életben, ami foglalkoztat, akár a mindennapi életben, akár a művészeti életben, olvasok valamit, hallgatok valami olyat, ami megfog, és korábban nem fejtett ki rám hatást, hogy úgy mondjam, és akkor az olyan rossz, hogy nem tudom megkérdezni őket, meg apukámat, hogy na erről mit gondolsz. Szóval, hogy ez mondjuk nagyon nehéz, hogy vannak megbeszéletlen dolgok, annak ellenére, hogy mindent az életben azért megbeszéltünk. Mind a kettőjükkel, úgyhogy ez olyan rossz, hogy ami úgy nagyon érdekel, akkor most már nem tudom ezt megkérdezni, de azoktól próbálom begyűjteni ezeket a kis információmorzsákat, akik például beszélgettek vele egy bizonyos témáról, ami mondjuk engem most érdekel.
0: Hogy esetleg akkor ő mit gondolna róla?
1: Tese?
0: Hogy esetleg ő mit gondolna róla, igen, hogy ezt igen, így meg tudod
1: igen,
0: kérdezni.
1: Igen, igen, zenei dolgokat például.
0: De közben ez olyan érdekes, mert az embernek megvan a saját csatornája. Tehát, hogy a gondolatainkat, és lehet, hogy furcsán hangzik, de talán nem annyira, hogy akár megoszthatjuk azokkal a szeretteinkkel gondolatban, akik már elmentek. Persze igen, nem jön rá, így exakt válasz nem jön rá.
1: És beszélünk. Hát ez, tehát, az, hogy ez, nem, ez az, igen, hogy válaszok ez, nem ez, jönnek rá.
0: Igen. Meg nagyon szíven ütött, amit mondtál, hogy az unokáját például nem látja felcseperedni. Szóval, hogy ez itt egy betöltetlen hiány állapot, tehát ezzel nem tudsz mit csinálni.
1: Így van, de valahogy mégis reménykedem, hogy talán valamilyen módon mégis érzékeli.
0: Igen, meg ott van benne, tehát unokádban is ott van az édesapád, ott vagytok mindannyian.
1: Igen, abszolút, csak ugye, hát mondjuk 4 éves volt Zsófi lányom, amikor ugye édesapám meghalt, tehát már alig vannak emlékei az apukámról, anyuról viszont vannak, tehát ez nagyon jó, hogy azért most már lassan 20 éves lesz a lányom, és hát édesanyámmal abszolút egy nagyon érzelemgazdag közeli kapcsolat volt, úgyhogy rá pedig abszolút emlékszik. Uh-huh. És tudunk már nevetni azokon, hogy mi az, amit szerettünk benne, mi az, ami nehéz volt benne. Úgyhogy az a jó, hogy az élet természetes része ez a veszteség, és nem az, hogy sírtogálunk rajta, hanem hogy ez van, ebben élünk együtt, emlékezünk, ami jó, meg arra is nevetgélünk azon, ami pedig nem.
0: Uh-huh. Vagy az esetleges, nem is tudom, ilyen morgolódásait vagy hibáit is fel lehet idézni, nem?
1: Igen.
0: Esetleg nem tette annyira könnyűvé az együttérést, ez mindenki önnél.
1: Persze.
0: Így van, velünk is valószínűleg minket is érzékel így a környezetünk otthon. Jövünk vissza Petrovics Eszterrel, aki Erkel Ferenc díjas dokumentumfilm rendező itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Elker Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő, aki egyébként korábban a televízióban is dolgozott. Eszter, Batta András írta azt Petrovics Emiről, hogy lángolóan szeretett és vakítóan gyűlölt. Így volt?
1: Így. Így.
0: Tehát mélységek és magasságok egyaránt jelen voltak.
1: Abszolút. Igen, ez nagyon jellemző rá. Nagyon robbanékony volt, úgyhogy ezt nagyon sokan nehezen bírták, amit értek is. És tényleg nagyon-nagyon-nagyon magas hőfokon tudott szeretni, és hát akit meg nem, azt fú, az nem állt meg a lábán. Úgyhogy hát ilyen volt, de hát művészember, úgyhogy ez vele jár, és azt gondolom, hogy még mindig jobb ilyen nagyobb amplitudóval élni, mint hogy unalmasan és érzelemmentesen, úgyhogy ez vele jár, tehát hogy ami jó, az ugyanúgy mínuszban is ott van, ami nem jó.
0: Ez az alkotói életében is jelen volt, ez az attitűd, vagy ez a minta, és otthon is? Tehát, hogy nem volt egy Petrovics Emil, aki az alkotásban ilyen volt, otthon pedig egész más, hanem hát ezt ő hordozta magában, ez mindenhol megnyilvánult az élete minden területén.
1: Abszolút, abszolút, abszolút. Velem kapcsolatban is, hát lángolóan imádott, azt kell, hogy mondjam, mint egyetlen lánya, és későn jött egyetlen gyermekük, mind a kettőjüknek. Ugye 10 év próbálkozás után végre megszülettem, és nem az első voltam, hanem sokadik, aki végül azért mégiscsak itt maradt ezen a világon. Úgyhogy ez abszolút jellemző volt a családi életre is, de akár azt, ha elmentünk ebédelni valóban, és nem volt jó az ebéd, akkor a pincér sem állt meg nagyon a lábán. Szóval ez vele járt. De megszoktam, tehát, hogy persze nem volt sokszor egyszerű, de hát ebbe szocializálódtam, hogy úgy mondjam.
0: És az alkotói életébe, az alkotói folyamatban mennyire láttál bele, vagy mennyire vettél részt azokon az eseményeken, ahol ő is megjelent? Tehát mennyire avatott be téged, mennyire vitt magával?
1: Mindig nagyon sokat voltam vele, sok helyre vitt, sok külföldi útunk volt. Ez egy nagyon-nagyon jó időszak volt a kamaszkoromtól, amikor már úgy érzékeltem a világot, hogy... És hát még ilyen régi idők, szóval 80-as években, mit tudom én, zeneszerző kongresszusok, és akkor Moszkvába mentünk, és átvonatoztunk Szentpétervárra, szóval ezek ilyen jó dolgok voltak sok-sok szerdőzővel. A tanítványait is nagyon jól ismertem, minden év végén voltak mindenféle házi szalonnasütések és tűzkörül ülések. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy megörököltem ezt a világot, az ő világát, vagy akár édesanyám révén a színházi szeretett kollégákat, akik még így élnek és kortársak. De kérdezted ugye, hogy mennyire láttam bele az alkotói folyamatba. Ugye a tanárságába, a közéleti életébe ugye hát nagyon beavatott, és nem az, hogy beavatott, hanem része voltam, inkább tanúja voltam. És a zeneszerzői létének pedig hát az is egy nagy adomány, hogy én lehettem, igen, talán az egyedüli, akinek vannak emlékei erről, mert vele voltam, és nem azért voltam vele, mert más nem volt vele, hanem valahogy például a nyári időszakokban Balatonon nagyon sokat voltunk ketten, és akkor hallottam, hogy zajlik egy kompozíciós folyamat, hogy próbálgatja, hogy halad előre. Nem zavarta, hogy én ott vagyok, nem az, hogy én ott bent lettem volna a dolgozó szobájában, hanem csak ami úgy kiszűrődött, és ez például egy ilyen nagyon szép emlék, hogy ennek úgy részese voltam egy-egy mű születésénél. Konkrétan nem emlékszem, hogy most melyiknek, de hogy úgy ott vagyok vele, és ez egy ilyen jó dolog. De nem volt az, hogy most valamit megírt, és akkor most hallgassam meg, és mit mondok. Szóval ez azért nem volt ilyen konkrét, de mégis az nagyon jó volt, hogy amikor aztán koncertteremben hallgattam, vagy hallottam, vagy az operázban, vagy bárhol, akkor jó volt, hogy ismerős volt egy kicsit, szóval az enyém is volt egy kicsit, úgyhogy emiatt ez, Ez nagyon, nagyon jó volt, mint hogy az édesanyámból se volt az, hogy én most róla folyamatokra járok. Az például nagyon nagy élményem, ha ennyit így mondhatok róla, hogy ugye a 90 éves születésnapjára, amikor készültünk egy nagy gála műsorral a József Attila Színházban, akkor láttam, hogy hogy próbál. És hát ott leesett az állam, hogy tudom, hogy az anyukám sem egy egyszerű lélek, és nagyon kemény volt, és nagyon felelős, és maximalista a pályáján. És hát láttam, hogy 90 évesen, hogy táncolja le a 20 éveseket, és akkor úgy meglepődtem, hogy hát ezt így is lehet. Szóval ez egy érdekes élmény volt, és úgy örültem, és sok minden sok mindenre választ kaptam, hogy ilyen is volt.
0: És amikor édesapáddal a Balatonon voltál, és ő komponált, akkor ez számodra gyerekként vagy kamaszként mennyire tűnt küzdelmes útnak? Tehát ő ezt könnyedén tette, valahogy úgy olyan természetes könnyedséggel inspirálódott, vagy pedig érzékelted benne azt, hogy azért ez egy kemény alkotói folyamat?
1: Érdekes, ebben nem gondoltam bele, mert olyan természetes volt, tehát nem volt, most furcsa hangozhat, tehát nem volt elvárás bennem, hogy én elgondolom, hogy milyennek kéne lenni, és ahhoz képest ő hogy csinálja, hanem egyszerűen úgy bele simultam ebbe az élménybe. Bizonyára küzdelmes volt, tehát nem úgy volt, hogy azonnal megszületett valami, de nem is volt ez a gyötrelmes alkotói válság, tehát ezt sem érzékeltem. Nem volt végletes a dolog, csak ezt akarom valahogy kihozni ebből, hanem éreztem a nagyon akkurátus, részletes, nagyon átgondolt folyamatot, talán így mondhatnám. A hangszerelés ugye az már egy teljesen más dolog, ott le kell ülni, és az egy kotta papír előtt való hosszú-hosszú óráknak a munkája, az már egy szinte egy mesterségbeli munka. Maga az, hogy valami megszülessen, az persze, hogy küzdelmes, az nem. Bizonyára vannak olyanok, akikből elsőre kijön, de azért ő nem volt egészen ilyen. És sose felejtem el, hogy mindig azt mondta, hogy minden hang mögött, vagyis minden hangnak felelőssége van, minden leírt hangnak felelőssége van. És ahogy a saját pályámra én is ezt át tudom ültetni, hogy a televíziózásban vagy a filmezésben minden kockának tényleg felelőssége van. Tehát nem mindegy, hogy hol vágja el az ember. Hogy három kocka ide vagy oda, az nagyon nem mindegy. De egy sem mindegy.
0: Ez a felelősség, ez annak az adott kockának, vagy te esetedben a súlyát, a jelentőségét is jelenti.
1: Abszolút így van. És hogy mindig ki kell hozni a legjobbat, amit lehet. Úgyhogy ezt megtanultam mindkettőjüktől.
0: Ez már egy csodálatos örökség Galambos Erzsitől és Petrovics Emiltől.
1: Így bizony.
0: Jövünk vissza. Vendégem itt a stúdióban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilmrendező.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten Csepelen a második Rákóczi Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. Torlódásra készüljenek az Erdősor utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakasza előtt csak egy sáv járható, mert javítják a burkolatot. Lassú az előrejutás a Róbert Károly körúton a felüljáróra haladó sávban. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Mától lezárták a József Attila utcát az István útnál. Az István úton befelé a Petőfi utcánál nem lehet balra kanyarodni. A 147-es autóbusz módosított útvonalon jár, Újpest központ felé több megállója kimarad. A második kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatorna javítása miatt. szépcsillabkk.info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! Budapesten hamisítatlan vénasszonyok nyara köszöntött be, a csúcsérték 28 fok körül alakul. Az évszázados megfigyelések szerint a mai nap megmutatja az egész ősz hangulatát, a jelenlegi meleg pedig hosszú, enyhe heteket vetít előre. Ha ez a hőség soknak tűnik, gondoljanak 2024. szeptember 1-ére, amikor lágymányosan a hajnali órákban mindössze 24 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, ami trópusi éjszakai rekordot jelentett. Ehhez a perzselő múlthoz képest a mai délutánunk tökéletes egy kellemes sétához.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő, ugye, aki egykor a televízióban dolgozott, de hát most már sokkal inkább a filmekre fókuszálsz. Eszter, mi az, amit te meg tudsz tenni azért, hogy édesapád művei, illetve szellemi öröksége továbbra is fennmaradjon?
1: Ez egy nagyon nagy hagyaték, ugye, nem csak az írott művek, tehát nem csak a kompozíciók, kapcsolatosan van arról szó, hogy ápolni kell és gondozni kell, hanem hát sok írott anyag van. Ugye nagyon jelentős közéleti személyiség is volt, tehát hogy ez egy nagyon nagy anyag, és szinte mostanáig nálam volt ez az egész hagyaték, tehát én őrizgettem otthon, de végül muzikológusokkal, zenetörténészekkel, barátokkal megbeszélve arra jutottam, és azt tanácsolták, hogy érdemes ezt áthelyezni máshova. Úgyhogy így a Zenetudományi Intézetbe került ez az egész anyag, ahol ott kitűnő, hogy a zenetörténészek, szakértők feldolgozzák az anyagot, ám bár ugye édesapám nagyon rendben hagyta itt az életművét, de mégis ez nagyon jó, hogy újra átmennek rajta, és kutathatóvá válik, mert tulajdonképpen ez volt a leginkább meggyőző érv, hogy a kutathatóság szempontjából nagyon fontos, hogy egy közintézményben legyen. Ugye mindent bedigitalizálnak, és online felületen elérhető, ami maga után vonja azt is, hogy nagyobb esélye van a játszottságnak, mert ez sem lehet kihagyni a pakliból, ugye, hogy azért eltelt 15 év ugye a halála óta, és ez nagyon-nagyon nehéz nekem, mint örökösnek fenntartani, vagy ösztönözni, hogy játsszák a darabokat.

0: opera világa, vagy bármi ebből az életműből, akkor ha utána néz, akkor már rögtön kedvet is kaphat arra, hogy, hogy ez elhangozzon. Úgyhogy emiatt nagyon örülök neki, hogy, hogy a Várba így módon felkerült, feldolgozásra fog kerülni, és tényleg mindenki, akit érdekel ez az időszak, és édesapám akkor megtalálja.
1: És nagyon fontos, amit mondtál, a digitalizáció, hiszen 15 éve hunyt el, de most már hihetetlen nagy ugrást éltünk meg ezen a téren, tehát hogy azért itt olyan időszakról van szó az ő életművében, amikor ez még ugye nem történhetett meg. Tehát ez a feladat, ez most, ez nagyon fontos ugyanakkor a mai kor számára.
0: Abszolút, és hát vége van annak, hogy én a Spejszba tárolom a dolgokat dobozokba, tehát hogy ez nem a... nem a legoptimálisabb, hanem hát itt szakszerűen tárolják, és hát tényleg az a cél, hogy 100 év múlva is elő lehessen venni, és meg lehessen nézni. És túlmenően azon, hogy online vagy digitális formában meg lesz, de meg lesz ugyanúgy dobozokban, és meg lehet tekinteni.
1: És akkor ha már az offline életről beszélgetünk, ha már az online-ról beszélgetünk, akkor legyen szó az offline-ról is, hogy az ő tanítványaival mennyire tartod a kapcsolatot, vagy amikor találkoztok, akkor mennyiben idézitek fel az ő emlékét? Tehát, hogy ez mennyire élő és eleven a te mindennapjaidban?
0: Nagyon élő, de már nem arról van szó, hogy mindig róla beszélünk, hanem hát elteltek az évek, mindenki öregszik, eltelt 50 év. Éppen a lányomnak meséltem el, hogy ez milyen vicces volt, hogy amikor ugye születtem, akkor nagyon hirtelen születtem meg, és akkor pont órát tartott a Zeneakadémián egy esős péntek délután, és hogy abszolút a tanítványai tudták, hogy akkor most a tanár úr megy a kórházba, és akkor a pici kis koraszület kislányát viszi át az egyik kórházból a másikba. Szóval, hogy abszolút részesei voltak annak, hogy én a világba belepottyantam, vagy a világra. Úgyhogy nagyon fontos kapcsolódásaim vannak így módon a tanítványokkal, éppen hát sajnos néhány hónappal ezelőtt veszítettük el Csermicki Miklós kiváló zeneszerzőt, aki a tanítványai közül az egyik volt, de éppen most Vajda Jánossal is találkoztam, mert hogy Selmeci Györgyről készítek éppen portréfilmet, és hát így előjött az, hogy ugye van ez a bizonyos négyek, Orbán György, Selmeci György, Csemicki Miklós és Vajda János, úgyhogy már sajnos Miklóssal nem tudok erről beszélgetni, nem tudok Selmeci Györgyről beszélgetni, de ez mindig nagyon jó, hogy találkozom azokkal, akik kapcsolódtak hozzá, és nem csak a zeneszerzés tanítványai, hanem akár a filmvilágából, a színházvilágából, hiszen a Színművészeti Főiskolán is évtizedeken keresztül tanított, ugye dramaturgokat, filmeseket, színházrendezőket, úgyhogy tulajdonképpen lefette a művészeti terepet, de hát ugyanígy voltak ugye festőbarátai, íróbarátai, úgyhogy nagyon szerencsés lehetek, hogy ezekkel az emberekkel, akik még élnek, kapcsolatban állatok, és ez ugyanez vonatkozott anyu részéről, ugye még az Operett Színház időszakból, aztán a József Attila Színházból, szóval egy jó csomag, amit így megörököltem, de hát sajnos egyre kevesebben vannak már belőlük.
1: Köszönöm, jövünk vissza Petrovics Eszterrel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő. Sokat beszéltünk az előbb Eszter édesapádról, édesanyádról is, de rólad nem nagyon esett szó. Mennyiben volt neked mondjuk kihívás az, hogy ne kövesd egy az egyben az ő pályáját, vagy felmerült-e egyáltalán, hiszen annyira erős hatással lehetett rád?
1: Így van, de végül kialakult a saját magam élete, mindez összegyúrva, amit tőlük kaptam, beépítve a saját életembe, de hát voltak ilyen nagyra törő vágyaim, hogy színésztő legyek, aztán amikor majdnem felvettek, akkor nagyon megijedtem, hogy ez mégse nekem való, szóval voltak ilyen kicsapongásaim.
0: De várjál, miért nem?
1: Mert rájöttem, hogy nem nekem való, nem vagyok ez a kitárulkozó lélek, hanem jobb nekem a nézőtéren, és élvezvén a színpadon zajló eseményeket, tehát, de legalább kipróbáltam, tehát ez egy jó emlék marad. Meg ugye zenét végeztem, de az is az utolsó pillanatban döntöttem el, tehát az volt a jó, hogy semmire nem akartak rávezetni, vagy erőltetni bármit is, hanem úgy magától kialakult. Persze kaptam csőstül mindenfélét, de végül csak-csak kiforogta magát a dolog, és lettem az, aki, és nagyon jól be lehetett építeni ebbe mindazt, amit tényleg tőlük zenében, színházban, művészet terén kaptam, úgyhogy így ez nagyon jó, hogy a komoly zenei témákban készíthetek filmeket, és hát itt aztán tényleg összejön minden.
0: Hát igen, összeérnek a szálak végül is.
1: Igen, ez így van, és ez nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon szeretem csinálni, és tényleg olyan jó, hogy olyan emberekkel hoz össze az élet, ami hát nagy adomány és érték. Úgyhogy most, hogy így kérdezett, hogy velem mi van, hát éppen most egy 3 éves nagy projekten vagyunk túl, Marton Éva operénekesnőről készíthettem egy 2 részes portréfilmet, az egy részből 2 rész lett, mert olyan sűrű az életműve, úgyhogy ez egy nagy vállalás volt, és egy nagy öröm, hogy erre lehetőségünk adódott, aminek most tavasszal volt a bemutatója, és reményeink szerint ugye decemberben kerül műsorra az M5 csatornán, és hát az Évával való kapcsolódás is hát mondjuk nagyon régről datálódik, de hát most volt az igazi, hogy így test közelből őt megismerni, és azt a pályát, amit bejárt, amiért egészen különleges, szóval bevallom őszintén, hogy persze tudtam én, hogy ő mindenhol énekelt, de hogy amikor az ember úgy tényleg úgy szebbe találkozik ezzel, hogy te jó Isten, mit tudott, és tényleg, hogy micsoda művész, szóval hát egyszerűen dermesztő, csodálatosan dermesztő, és hát így a családdal is ugye szoros kapcsolatba kerültem, férjével, Zoltánnal, aki hát egy tüneményes figura, és hát teljes vértezetben Éva mellett áll, úgyhogy ez egy nagyon jó 3 év volt, de hát egy nagyon-nagyon hosszú és nehéz felelősségteljes munka, de hát ezt így jó csinálni végül is.
0: És ilyenkor leteszed az adott munkát? Tehát bemutatták, jó, most még a televízióban látható lesz az M5-ön, de hogy végül is az alkotói része az véget ért számodra.
1: Persze.
0: Sőt, már sokkal előbb. Tehát, hogy ilyenkor ezt le tudod tenni, és teljes gőzzel készülsz a következőre, vagy pedig azért még így ott van benned. Esetleg, én azt is el tudom képzelni, az ember még fejben javítgatja, vagy csiszolgatja tovább. Szóval, hogy állsz ezzel az elengedéssel?
1: Abszolút elengedem, nem nézegetem újra, hanem, sőt, most például 2 nappal ezelőtt Veszprémben voltam a filmpikniken, ahol Kovács János karmesterről szóló portréfilmünk ment, és nem is mentem be megnézni. Valahogy úgy éreztem, hogy szóval tényleg ezt már nézze, akit érdekel. Elindult, azt láttam, hogy a első snit elindult, jó, és akkor a végére bementem. Mert volt utána egy kis beszélgetés, és akkor úgy örültem, hogy aki ott volt, annak örül, és akkor ez a lényeg, hogy én meg már láttam eleget. Úgyhogy az Éva film is ilyen, hogy persze a dobozban van, és kész, és megyünk tovább, ám bár pont valami miatt bele kellett néznem, hogy rendben van-e, vagy hogy van, és akkor úgy ott ragadtam, és akkor úgy mosolyogtam magamra, na jó, jó, hogy 100 napnyi úton, munka után még ott tudok ragadni, és elvarázsol Éva, úgyhogy hajrá.
0: És közben ott volt a fejedben, de jó ez a film, ugye?
1: Nem az, hogy de jó Éva, nem a film, hanem...
0: Nem. Hát nyilván ez is benne volt.
1: Persze, hát, nem akarok álszerény lenni, persze, igen, hogy na, milyen jó, hogy szép filmet csinálhattunk róla.
0: De milyen jó, hogy az ember erre rá tud csodálkozni még ennyi idő elteltével is.
1: Igen, mert megvannak azért a kedvenc részeim, aha, meg amit jobban szeret az ember, meg amit kevésbé, meg hogy a poén hogy jön be. Szóval azért jó mindig, ha egy olyan vetítés van, ahol tényleg ott ülnek mellettem még sokan, mert akkor... annyira jó, hogy érezhetem azt, hogy megy át a dolog, mert azért ez egy nehéz része, mint gondolom neked is, hogy mi most így beszélgetünk, hallgatják a hallgatók, de nincs semmiféle visszajelzés, tehát az, hogy lemegy a televízióba, olykor van, mert ismerősök meg, van, hogy ismeretlenek is jeleznek, hogy jaj, de jó volt, és ez nagyon nagy boldogság, de az az igazi, amikor tudom, hogy na most ilyen egy olyan rész, amire kéne, hogy reagáljanak, és akkor bejön, és akkor hallom, hogy jó, akkor ez átment.
0: Rendben van. És mi a következő?
1: Most éppen Selmeci Györgyről, ahogy említettem, készítek portrét, és hát ami nagyon izgalmas, és nagyon izgatottan várom, hogy lesz ismét karmesterverseny. A MIPA szervezésében, és ez egy külön nagy boldogságfaktor, hogy ezeknek a versenyszakaszoknak, tehát az elődöntőnek, középdöntőnek, döntőnek egy háromrészes kísérőfilmjeit csinálhatjuk meg, vagyis hát dokumentumfilmeket erről a remek versenyről, ami most megújul, úgyhogy lesz magyar versenyző, és ez hát nagyon jó lesz, hogy kicsit most más műfaj, mert ugye nagyon sok portrét csinálok, ugye hát terve van véve csak, hogy itt csapongjak, hogy a Kodály filmjeinket, ami kettő már elkészült, a harmadikat befejezhessük, úgyhogy reménykedem benne, hogy most azért majd kitisztul a filmes világ és élet, és majd lehet pályázni, úgyhogy az még úgy hátra van. De egyébként nagyon szerencsés vagyok, azt mondhatom, mert úgy megtalálnak a feladatok, és sosem volt az, hogy most otthon buslakodom, hogy ja Istenem, nem valósulhat meg az álmom, hanem abból lesz az álom, ami a konkrét, mert az ember úgy beleszeret abba, amit meg kell csinálnia, és abba az emberbe is, akár férfi, akár nő, ha így mondhatom, az alanyába, nagyon megszereti, és akkor az már olyan jó dolog, hogy akkor lehet azokról az emberekről csinálni filmet.
0: Abszolút, hiszen akit megismersz valamennyire, amennyire megteheted abban az adott munkában vagy pillanatban, azt meg is szereted, az közel kerül
1: hozzád. Igen, igen, igen, ez a lényege, hogy egy emberi kapcsolódás is, és ez nagyon rásegíti, vagy megsegíti azt, hogy jó film lehessen belőle. Még amennyit visszaidéznek akkor apukám szavaiból, hogy mondta, hogy amikor úgy megnézett egy-két munkámat, bár mindegyiket megnézte persze, de hogy gyakorta mondta, hogy úgy sugárzik belőle a szeretet, és valóban talán ez a legfontosabb, hogy mindannyian, nem csak én, hanem az egész csapat úgy áll hozzá, hogy szeretettel forduljunk az alanyhoz, vagy ahhoz a témához, amit fel kell dolgozni, és hogy akkor, ha ez átsugárzik, akkor nyert ügyünk van.
0: Eszter, jó, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon köszönöm én is. Petrovics Eszter volt a vendégem, aki Erkel Ferenc díjas dokumentumfilm rendező, szerkesztő.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Idén is ingyenes a HPV oltás a diákoknak. Napos nyári idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Több mint 40%-kal csökkent az eladó ingatlanok iránti kereslet augusztusban tavalyhoz képest, derült ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál elemzéséből. A legnagyobb visszaesést, 44%-ot a fővárosban mérték. A portál szerint a kereslet csökkenésben a nyári visszafogottság mellett az egy éve bevezetett otthonstart program hatása is látszik. A program ugyanis 2025-ben olyan bevőket is piacra vonzott, akik későbbre tervezték az ingatlanvásárlást. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Erzsébet hídon Pestre. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-as autópálya kivezető szakaszánál. Csak egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan holnap késő estig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A váltakoz irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Torlódásra kell készülni az Erdősor utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. A Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között. A 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál sávlezárásra készüljenek vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. és most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Az első őszi hónap kezdetén, de furcsa ezt kimondani, szeptember 1-e van. Ma ünnepelnek Egon és Egyed nevű hallgatóink, de természetesen többen is tartják a névnapjukat. Például Izabella, aztán Noémi és Tamara nevű hallgatóinknak is gratulálunk. Most pedig Vivaldi Dédur hárfa verseny első tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szeptember 17-én és 18-án ismét megrendezik Budapesten a Brain Bart, amelynek idén a Magyar Zeneháza ad otthont. Ugye ismerős a kifejezés, hallhatták már jó sokszor, de hogy mi minden fér bele két napba, szinte elképzelhetetlen módon, mert én olvastam a kiadott sajtóközleményt, azt most Bujdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezetőjével beszéljük meg, és próbálkozunk meg a lehetetlennel, szinte minden fontos dologra felhívni az önök figyelmét. Kezi csokolom!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát először is oldjuk fel azt a rendkívül hatásos matematikai lehetetlen helyzetet, hogy önök szerint 1 + 1 = 3, ez is benne van a szlogenben, ez mit takar?
2: Hát igen, ez az egyszerű egyenlet a 2026-os Brain Bar témája, ami azt jelenti, hogy egy közösség mindig többet jelent, hiszen többet ad, és együtt többre is képesek az emberek, mint a közösség tagjainak összessége.
1: Tehát akkor ez a szinergikus összeadás tulajdonképpen. Ez egy elég komoly téma, és nagyon sok mindent taglalnak valóban ebben a rövid kis közleményben. Hogyan közelítik ezt meg? Előadások lesznek, amiket mi hallgathatunk, interaktív lesz, amiben mi beleszólhatunk, belekérdezhetünk, vagyis egy picit menjünk már bele a részletekbe is.
2: Rendben. Ugye a Brain Bar már évek óta azért különleges formátumairól híres, tehát idén is lesznek előadások, lesznek beszélgetések, de olyan egyedi formátumok is, mint a mítoszrombolások, vagy a hot seat, amin keresztül is dolgozzuk fel ezeket a témákat, és nagyon sok olyan panelbeszélgetésünk lesz, aminek az a célja, hogy egy-egy témát, egy-egy nagyon fontos kérdést, ami körül most a jelenleg az életünk és a jövőnk is fog zajlani, különböző aspektusokból nézzünk meg, úgyhogy összesen 7 színpadon nagyon-nagyon sok speakerrel, közel 200-zal várjuk a vendégeket, úgyhogy azt gondolom mindenki talál olyan programot és olyan kérdést, amire igazán kíváncsi.
1: Na most, ha valaki elolvassa ezt a sajtóközleményt és azt olvassa benne, hogy az idei nemzetközi előadók között, idézem, szerepel többek között Carlo Rovelli, világhírű olasz fizikus, aki az univerzum nagy kérdéseiről beszél majd, lehet, hogy itt elvesztenénk az érdeklődők felét. Arra szeretnék kiukadni, hogy mennyire lehet egy ilyen konferencia, egy ilyen Brain Bar, mondjuk hétköznapi vagy egyszerű ember központú, tehát aki csak úgy oda megy érdeklődni, se ijedjen meg egy fizikustól.
2: A Brain Barnak pont ez a célja, és nagyon jó példa Carlo Rovelli, mert igazából ő azért is nagyon híres, és azért a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője, mert a világegyetem legbonyolultabb kérdéseiről nagyon közérthetően, szinte költőien tud beszélni, úgyhogy őt például mindenkinek ajánlom, aki el tud látogatni a Brain Barra. De azt szoktuk mondani, hogy 2 napos a Brain Bar, és legalább ilyen mennyiségű idő van arra szükség, hogy felkészüljön valaki, egy látogató, hogy össze tudja tenni, hogy az egyes színpadokról, a párhuzamosan menő programokból melyik az, amire igazán kíváncsi, és melyikre szeretne elmenni.
1: Van még itt valami fontos, amit meg akartam kérdezni más megközelítésből, de így sem rossz, vagyis hogy látják, hogy milyen a korosztály szerinti összetétel. Ez azért jutott eszembe, mert a brainbar.com oldalon, tehát nem hús a domén, hanem komos, brainbar.com oldalon van egy olyan, hogy ingyenes diák és tanár regisztráció, nyilván nem a jegyárakra és a kereskedelmi részére szeretnék kitérni, hanem valamiért önök ezt külön vették, hogy diákok is menjenek. Eddig kevesen mentek, vagy igény van arra, hogy még többen mehessenek a fiatalok közül?
2: Ez már évek óta szerencsére így van nálunk, hogy a diákok és a pedagógusok ingyen látogathatnak el a Brain Barra, ami viszonylag újdonság, és nem a kezdetektől van, hogy most már gimnáziumi osztályok is csoportosan tudnak érkezni a Brain Barra. Nagyon nagy része a közönségünknek a diákok, közel 2/3, és a pedagógusok, mi nagyon hiszünk benne, hogy ezt tudást és inspirációt nekik meg kell adni.
1: Azt írják szintén a közleményben, hogy a szervezők szerint már több mint 10 000 diák regisztrált. Ez elképesztően magas szám, és persze nagy felelősséget hordoz az ő kiszolgálásuk vagy megszólításuk. Ez egy helytálló adat?
2: Ez abszolút helytálló adat.
1: Hihetetlen.
2: Igen, így áll jelenleg a regisztrációnk, aminek nagyon-nagyon örülünk, de az idei évben pont ezért a Magyar Zeneháza a helyszínünk, de a Városligetben a külső részen több kisebb színpaddal is készülünk, hogy tényleg mindenki találjon magának olyan helyet, ahova be tud ülni és tud tudást és inspirációt szerezni.
1: Még egyszer mondom a hallgatóknak, a brainbar.com oldalon egy csomó információ fent van, nekem azért még van kérdésem. Szintén azt írják, hogy a témák között ott van a mesterséges intelligencia, technológia, oktatás, egészségügy, kapcsolat, egészség, nem egészségügy, kapcsolatok, és ez a kapcsolatok téma megragad bennem, és a sok fiatallal ezt így össze is raktam fejben, hogy ez nekik általában probléma szokott lenni, vagyis a témaválasztásnál tudnak-e rájuk is támaszkodni, vagy pedig egyszerűen csak azt gondolták, megkeressük azokat, amivel például a fiatalokat szólíthatjuk meg, és őket aktívan foglalkoztatja.
2: Mindig próbálunk olyan témákat feldolgozni, ami a fiatalokat érdekel, úgyhogy kutatásokat is végzünk köztük, gimnáziumi és egyetemi csoportokban is szoktunk beszélgetni arról, hogy mik azok a témák, amik a leginkább úgy érzik, hogy érinti őket a jövőjükkel kapcsolatban, és igen, például az, hogy újra menő az elköteleződés, a házasság és a Z-generáció kapcsolata, hogy ez egy panelbeszélgetésé fejlődjön, abban egy nagy út van, és mindenképp azt hisszük és gondoljuk, hogy ez például egy nagyon húzó beszélgetés lesz a fiatalok számára.
1: Egy csomó kutatás manifesztálódik tehát szeptember 17-én és 18-án a Magyar Zeneházában, ahová, amikor bemegyünk, amúgy is tetszik nekünk, amit látunk, mert csodálatos környezet és csodálatos épület, de ha van a kedves hallgatók között olyan művészeti vagy kortárs művészeti vénával megáldott, akinek mond valamit a rendezvény látványvilágának tervezője, hát őt is említsük meg.
2: Igen, az idei belső nagyszínpad képünket egy művésszel közösen készítjük el, vagyis hogy ő készíti el számunkra, ő pedig Lőrinc Áron. Úgyhogy azt gondolom, hogy az idei év egyik legizgalmasabb és legkreatívabb projektje így a fesztiválon belül, az mindenféleképpen a belső színpadkép lesz, amit nagyon-nagyon érdemes, hogyha személyesen ott vannak, akkor közelebbről is megvizsgálni és megnézni, hogy hogyan készítette el, hogyan festette meg.
1: Akinek ezek után még nem lenne kedve ellátogatni szeptember 17-én és 18-án a Magyar Zeneházába, a Brain Barra, annak még egyszer felhívjuk a figyelmét a honlapra, brainbar.com, minden információ ott van, nagyon ígéretes program, amelyről Bujdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezetőjével beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk, kezét csokolom.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szerdán a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba. Így Kalifornia ízeit és az andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boroskvízek, ügyességi játékok, illetve edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. Szombaton ismét megrendezik a pozsonyi pikniket, Újlipótváros egyik legnépszerűbb és legnagyobb civil-kulturális rendezvényét. A 2009-ben indult piknik mára hagyománnyá vált, és minden évben kultúrával, zenével, színházzal és közösségi programokkal tölti meg a városrészt. Az idei programban a színházi kínálatot, többek között a 6 szín Menni kéne című koncertszínházi előadása, illetve a Madács Színház musical válogatása színesíti majd. A zenei programban ott lesz a Taiko Hungary japán dob bemutatója, a budapesti vonósok Mozart, Liszt és Brahms műveivel, illetve a Sükösdi Sugó tambura zenekar is. A családokat interaktív koncertek, kézműves foglalkozások, társasjátékok, kvízek, illetve számos gyermekprogram várja, így aztán a legkisebbek sem maradnak élmény nélkül. Jó szórakozást!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten erős a forgalom a Rákóczi úton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Erzsébet hídon Pestre. A Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé az M3-os autópálya kivezető szakaszánál. Csak egy sáv járható, burkolatjavítás miatt várhatóan holnap késő estig. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében félpályás lezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A váltakoz irányú forgalmat jelző lámpa irányítja. Torlódásra kell készülni az Erdősor utcától kifelé. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Mától a 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. A Kisdiófa utcát lezárták egy rövidebb szakaszon a Király utca és a Dob utca között. A 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál sávlezárásra készüljenek vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! Budapesten hamisítatlan vénasszonyok nyara köszöntött be, a csúcsérték 28 fok körül alakul. Az évszázados megfigyelések szerint a mai nap megmutatja az egész ősz hangulatát, a jelenlegi meleg pedig hosszú, enyhe heteket vetít előre. Ha ez a hőség soknak tűnik, gondoljanak 2024. szeptember 1-ére, amikor lágymányosan a hajnali órákban mindössze 24 fokig süllyedt a hőmérő higanyszála, ami trópusi éjszakai rekordot jelentett. Ehhez a perzselő múlthoz képest a mai délutánunk tökéletes egy kellemes sétához.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovadban az Andrássy útról már beszéltünk, hiszen 150 évvel ezelőtt adták át, de hát van nekünk egy másik olyan út, amelyről beszélnünk kell, amelyet viszont 130 évvel ezelőtt adták át, ez pedig a Nagykörút.
2: Így van, egész pontosan 1896. augusztus 31-én adták át a Nagykörútat, ugye a millennium évében járunk, rengeteg dolog született, épült, adták át, és ezek közé tartozik a Nagykörút is. A Nagykörút építése épp az előző adásban említett fővárosi közmunkák tanácsának egyik legfontosabb vállalkozása volt, hiszen Pest főútvonalait korábban a sugárutak jelentették. És itt most nem az Andrássy útra gondolunk, hanem a Váci útra, a Király utcára, a Kerepesi, mostani Rákóczi útra, illetve a Baross utcára, az Üllői útra, a Soroksári útra. Ezek is mind-mind egy egyenes vonallal kapcsolták össze a város egyes részeit. Aztán a város bővülése 19. század elején a Duna partjainak a mentén kezdődött, de hát ezeknek a egyre nagyobbá vált beépített területeknek nem volt egymással kapcsolatuk. És így született meg a Nagykörút építésének az ötlete. Ennek a mintája a bécsi ring volt, ugye Bécsben is egy városrészeket összekapcsoló körút található. Méreteiben hasonló a ring, de eredetében és nyomvonalában inkább a kiskörútra emlékeztet az érminket. Mind a kettő a városfalak mentén alakult ki, és inkább megkerülje a belvárost, mint hogy összekösné a külső negyedeket. Amikor a mi Nagykörútunk épült, akkor az útvonal tervezésénél figyelembe vették, hogy a gyűjtőcsatornát, ugye a szennyvízcsatornáról beszél, a terep legmélyebb pontjain kellett átvezetni, és ez többnyire a mocsaras városárok vonalát jelentette. Ugye volt egy ilyen terv korábban, Reiter Ferenc, a közmunkatanács főmérnöke tervezte azt, hogy az volt az ő egyik elképzelése, hogy a Nagykörút vonalán az egykori Dunaág helyén egy hajózható csatornát képzelt el, erről is beszéltünk már, de ezt aztán elvetették, erről is volt már szó.
1: Mi volt az, vagy ki volt az, aki a finanszírozást lehetővé tette?
2: Részben magánerőből, részben pedig tőkecsoportok vállalkozása indult el a Nagykörút építése. Kezdetben azt remélték, hogy a Nagykörút a telkek kiépítése révén magától fog majd kialakulni. Azonban a valóságban ez mégis fordítva történt, meg kellett nyitni az utat ahhoz, hogy a házak el tudjanak kezdeni épülni. Úgyhogy 1873-ban az Andrássy út munkái során felépült ugyan az oktogon négy palota háza, ugye itt keresztezi egymást a Nagykörút és a már tárgyalt Andrássy út, de aztán a gazdasági válság lelassította a munkát, és 1888-ra a teljes terület a közmunkatanács birtokába került, akkor már a Margit hídtól az Üllői útig szabad volt a forgalom előtt, és a körút alatt épült a vízvezeték, a főgyűjtőcsatorna, és ennek nyomán ugye be tudták ezeket már kapcsolni a hálózatba, komfortos lakások épültek. Ez nagyon fontos, hogy itt már megjelent a fürdőszoba, a vízvezeték, tehát azért ez egy hatalmas előrelépés volt.
1: Hány épület, vagy hány?

0: ez épült.
1: Sok számot fogok itt most mondani, csak hogy érezzük ennek a folyamatát. Az első időszakban 1883-ig csak körülbelül 23 házat húztak fel, aztán 1890-ig 106, 96-ig pedig további 85 bérház készült el. És ne felejtsük el, hogy a Boráros térnél nem tudták a területrendezést befejezni, hiszen ekkor még nem állt a most Petőfi hídként ismert híd. Igen. 1896-ban még volt 37 telek, amelyek üresen álltak, és ezek majd csak 10 évvel később, 1906-ra épültek be. De elmondhatjuk, hogy a millennium évére, 1896-ra tényleg már csak a befejező munkák voltak hátra, elkészült a gázvilágítás, befejezték a Vígszínházat is, ugye erről is beszéltünk már. A millennium ünnepségek közepette a közmunkatanács végül is 1896. augusztus 31-én átadta a Nagykörút útvonalát a főváros közönségének. Úgy összesen, ha megnézzük ezt az egész folyamatot, egy negyed évszázad, tehát 25 év kellett ahhoz, hogy a körút felépüljön, és ahhoz, hogy ez a körút megszülessen, 251 kis és rossz épületet kellett lebontani, és helyettük 253 tízszer akkora épület épült föl. Tehát egy teljes városrendezésről van szó, szóval a régi épületek eltűntek, újak jöttek létre, és ennek a hossza a Margit hídtól a Boráros térig kicsit több mint 4 kilométer, 4141 méter, és az útvonal szélessége, ez egységes, a körút teljes hosszán 38 méter.
0: Na de milyen a stílusa?
1: Egy kicsit más, mint az Andrássy út. Az Andrássy úton ugye beszéltük, hogy főleg bankárpaloták, mágnás paloták jöttek létre, ezzel szemben Nagykörúton inkább a jómódú polgárság ízlése érvényesült, és mivel hosszabb ideig épült, a stílusa is azért vegyesebb, főleg eklektikus stílusú épületek jöttek létre. Fontos kiemelnünk a New York palotát, akár a Nyugati pályaudvar épületét, vagy a Népszínház épületét, amely ugye nemzeti színházként funkcionált később, és a metró építésekor a Blaha Lujza téren 1965-ben robbantották fel, erről is beszéltünk már tavaly. Kiemelhetjük a Vígszínházat, illetve az Oktogonnál a firenzei Strozzi palota mását, tehát van egy-két nagyon-nagyon szép, jellegzetes épület, és ezekkel együtt a Nagykörút vonalán sok mozi épült, szállodák, kiadóhivatalok, kávéházak, tehát a város fő, egyik fő ütőerévé vált a Nagykörút.
0: Felépült ez a rengeteg ház, megépült a Nagykörút, de hát el kellett nevezni.
1: Igen, és a Nagykörút szakaszai tulajdonképpen 5 szakaszra osztható, és az akkor érintett pesti kerületek nevét kapták. Így lett akkoriban, tehát az egyik szakasz a Lipót körút, ez a mai Szent István körút. Aztán Teréz, Erzsébet, József és Ferenc körút. Az 5-ből 4-et ma is használunk. A Teréz és az Erzsébet körutat érdekes módon összevonták, és a II. Világháború utáni kommunizmus éveiben Lenin körút néven volt ismert. Majd a rendszerváltás után új számozást kapott, és az eredeti neveket is, házszámozásokat is visszakapták, 1990 óta tehát ismét Teréz és Erzsébet körútként ismerjük őket.
0: Az Andrássy úton ugye nem volt a felszínen tömegközlekedés. A Nagykörúton már az elejétől volt tömegközlekedés?
1: Igen, eleinte ez az omnibusz volt, és az első villamos, amelyik megjelent, ez a Király utcát a Nyugati pályaudvarral összekötő első villamosjárat 1887-ben indult meg, erről is beszéltünk már annak idején. A további szakaszokat folyamatosan építették ki az úttest két szélén, és majd csak a II. Világháború után helyezték a sineket középre. A Nagykörút tulajdonképpen a Dunától Dunáig tartó félköríves szakasz, az északi végén a Margit híd 1876-ban készült el, a déli végén pedig az akkori Horthy Miklós, ma Petőfi híd pedig 1937-ben.
0: A Nagykörút az a pesti oldalon akkor véget is ér.
1: Tulajdonképpen a Dunától a Dunáig tartó félköríves szakasz, de a két híddal összekapcsolta a Nagykörútat, a pesti oldalt a budai oldallal is. A Nagykörútat is fel kellett újítani, ugyanúgy, ahogy az Andrássy utat 1997-ben. Aztán ehhez kapcsolódnak persze a budai oldalon is útvonalak, hiszen a Margit körút például a Nagykörútnak, a Margit hídnak a folytatása, de nem része a Nagykörútnak. Ami még érdekesség a Nagykörúttal kapcsolatban, és ezt sokszor nem veszük észre, csak ha nagyon figyelünk, hogy van rajta egy dombocska az Oktogonnál, szabad szemmel is látható, ha tényleg megfigyeljük, az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében, és ennek az az oka, hogy ahogy már említettük korábban is, hogy az egész Nagykörút hosszában alatta fut egy elég mély mederben a gravitációs elven működő szennyvíz főgyűjtő csatorna, és ahhoz, hogy ennek megtartsák azt a szintjét, ami a gravitációs elven működő rendszerhez kellett, meg kellett emelni egy kis szakaszon a Nagykörútnak a vonalát, és ezért kellett ezt a dombot beépíteni, hogy a gravitációval tudjon haladni ez a víz folyama Nagykörút mélyében.
0: Van-e még valamilyen különlegessége a nagykörútnak?
1: Igen, hogy nem egységes a számozás, növekvő, illetve csökkenő aránya, az mindig felmerül kvízekben, és engem is néha zavarba ejt, hogy éppen a nagykörútnak melyik szakaszán vagyok, és azon a szakaszon merről merre nőnek a házszámok, és melyik a páros, és melyik a páratlan oldal. A számozás a Duna felől, mind a két oldalon, és a Blahától nő, majd a Nyugatitól és az Üllői úti kereszteződéstől csökken. De például, amíg a Szent István körúton és a József körúton a külső íva páros oldal, addig az Erzsébet, a Teréz és a Ferenc körútnál a belső oldal kapta a páros számokat, szóval, ha nem is jegyeztük meg, hogy melyik éppen hol van, ha éppen keresünk egy konkrét házszámot a nagykörúton, nagyon figyeljünk, mert nem biztos, hogy a Jászairól elindulva ugyanaz a logika érvényesül a páros páratlan oldalok, illetve a csökkenés növekvés szempontjai szerint.
0: Az Andrássy út, tehát 150 éves a nagykörút, 130 éves, és hát ezért szeretjük Budapestet, mert hogy mindig történik itt valami, és történt régen is valami. Köszönöm.
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Mészáros Zsolt Máté, junior prímadíjas orgonaművész, akivel arról a nemzetközi orgonasorozatról beszélgettem, amely a kőbányai Szent László templomban indul. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Petrovics Eszter, Erkel Ferenc díjas dokumentumfilmrendező, szerkesztő, akivel Petrovics Emil örökségéről beszélgettem, hiszen éppen 15 éve hunyt el a 20. századi magyar zeneszerzés és zenei élet egyik meghatározó alakja, Petrovics Emil, Eszter édesapja. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Magyar Péter lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Egyre jobb alkupozíciójuk van a használt ingatlant vásárolni készülőknek. Napos nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár háromszorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rákmegelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Meghaladta az ezret a nepáli villámáradás halottainak száma, több mint 4400 eltűntet pedig még mindig keresnek. A mentőcsapatok továbbra is próbálnak bejutni a külvilágtól elzárt településekre. Múlt szerdán egy gleccseromlás következtében nagy mennyiségű kőzet, jég és olvadékvíz zúdult a térség völgyeire, elsöpörve mindent, ami az útjába került. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészet történész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Loránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei alma termés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csak nem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az asszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli Kastély ma múzeum az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Maria Zell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el, 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos nyári idő lesz. Felfüggesztik az Otthon Start program kiemelt beruházásainak építési engedélyeit. Rendkívül gyenge lesz az idei almatermés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyar Péter miniszterelnök lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke. Társelnöke pedig Karácsony Gergely főpolgármester, közölte a beruházási és közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A 10 tagú testületben fele-fele arányban kapnak helyet a kormány és a főváros képviselői, a döntéseket konszenzussal hozzák meg. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Nőtt az árengedmények mértéke a használt lakások piacán az év első 7 hónapjában, közölte az egyik vezető hazai ingatlan közvetítő. A tényleges eladási ár a téglalakásoknál átlagosan több mint 7, a paneleknél 6%-kal maradt el a meghirdetett ártól, míg a használt házaknál csaknem 11%-os volt az engedmény. A legnagyobb 19%-os árengedményt a vízparti településeken érték el a házvásárló. Az elmúlt 50 év leggyengébb almatermése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rosszindulatú, daganatos megbetegedések ellen véd. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vas szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovaskocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kíses támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kíses támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgatóhelyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Bálóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Kises támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő 2 véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó lehelletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedves emlékére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kises támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Hevesi Sándor téren a Pesti Magyar Színház előtti virágágyás oldalán Rejtő Jenő életművének talán legismertebbé vált művét, a kalandos sorsú 14 karátos autót találjuk. Kolodkó Mihálynak ez a szobra valóságos óriásnak számít a többi miniszobrához képest. Ennek az az oka, hogy a kocsi az Izabella utcán haladó autósok szemszögéből látható a legjobban. Ezért a szobrász olyan méretet választott, ami lehetővé teszi, hogy az alkotás menet közben kiszállás nélkül is megnézhető legyen. Rejtő Jenő író a Hevesi Sándor tér 5 szám alatt született, és erről a tényről mára utcanév is tanúskodik. Kolodkó úgy helyezte el az autó szobrát, hogy orrával pont Rejtő szülőháza elé fordul, mint egy arra mutatva.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Kíses támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte.